0: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Kázsimír.
0: Neked szól.

Bukor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

What?

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Jó reggelt mindenkinek, hát nagy hello. Na figyelj, hát tudod mire ébredtem? Arra ébredtem, hogy láttam ezt a bejelentést, hogy a Republik lép fel a Szabadkai Városnapon.
2: Igen.
1: Na mondom, állj, de nézzük a reakció szekciót. Tudod,
2: ez a kedvencem. Na, én abba bele sem mentem, mert annyira nem vagyok kíváncsi szekció. Az emberekre már, hogy nem tudom elmondani.
1: De az az érdekes, hogy az a különlegesség ennek az egész dolognak, hogy a kommentelő 90% az a mai világban az, aki úgy ráér és szomorú, mert jöttem rá.
2: Igen. Ó, szia Szilvia! Ó, tegnap ő megígérte, hogy írni fog ma.
1: Igen,
2: pont az ő e-mailét bögyöréztem most át, mielőtt elkezdődött a műsor, úgyhogy itt nagyon össze vagyunk fonulva.
1: Reggeli connecting people, érted? Igen, és különben itt van Zoli is, meg Ati is. És sziasztok, és akkor tudod rögtön... Mikó lesz mulatós? Bunyós pityút Mikó hozzátok? Meg tudod, ilyenek jöttek?
2: Bogyós pityút.
1: Bunyós pityú.
2: Ja, bunyós pityú.
1: Nem, bogyós
2: pityú. Ő Adorjánom volt egyszer egy évben, 3 évvel ezelőtt, azt hiszem a Hurka Fesztiválon. Hát ez nagyon érdekes jelenség olyan.
1: Az elég kemény. Ő tényleg bunyós volt állítólag, most hogy milyen szinten azt én nem tudom, de az egy nagy
2: hát
1: darab
2: figyelj,
1: ember.
2: Hát figyelj, ha már rajta maradt ez a név, akkor nyilván... Nem egy verekedésbe keveredett bele.
1: Hát nem csak bunyós pityú lehetne azért is, mert mit tudom én, például régen ilyen reketás volt, vagy valami, érted?
2: Lehet, hát végül is.
1: De hát nem ez volt.
2: Neked mi lenne így a beceneved?
1: Mit tudom én? Én a szerbeknél...
2: Durrogató Zeci.
1: Hát nem. Hát most ezt nem tudom. Több okból is lehetne, de most melyikre gondolsz, azt nem tudom.
2: Ezt itt a tojásokat, meg megintom ott, ja, de a durrogató. Hát így a több.
1: Dobárdán is megjött. Dobárdán Robi. Hát igen.
2: Dobárdán Robi nagyon kényesen szokott autózni. Én mindig majd kiesek a kocsiból, úgy integetek neki, de no reakció.
1: Nem szokott észrevenni.
2: Nem lát.
1: Ez egy ilyen történet. Amúgy különben ez egy nagyon nehéz dolog ám eldönteni, hogy kilépjen fel. Én ezen gondolkoztam, hogy Jézusom, ez milyen durva lenne, hogyha így nekünk kéne kitalálni például, hogy így kilépjen fel. És így ti is különben így írjátok már meg különben, amúgy így ki lenne az, aki fellépne, és akire a legtöbb pozitív, tudod, visszajelzés jönne. És így gondolkoztam, hogy tudod, mondjuk így, oké, lehet, hogy a Rúzsa Magdi elmenne.
2: Jó, hát ő jön augusztusban.
1: Igen, de ő jön, szóval így, akkor gondolkoztam még esetleg a Bagosin, de arra biztos jönne egy csomó mindenki, hogy a hülyeség.
2: Hát még Bagosi akkor, is volt.
1: Volt tudom pár éve, én nem hiszem, egyszer pont valami nyaralásra jöttem, és úgy jöttem haza, hogy a Bagosi utolsó 3 dalát még meghallottam.
2: Bagosi, Halott Pénz, Ákos, ők voltak.
1: Igen.
2: Akik most egy kapásból ilyen, eszembe jutnak.
1: Ezeket a modelleket nem hozhatod el városnapra, mert akkor kiakadnak, de ilyen, hogy egy well, hello, meg nem tudom én, Halott Pénz, meg ilyen az nem, mert akkor mi lesz az idősekkel? Értitek, de... bármi van, mindig valaki betámad. De hát ez az
2: meg általában azok írják a kommenteket egyébként, akiknek nem felel meg. Emlékszem, egyszer volt a Budapest bár városnapkor. Aha. Fantasztikus volt, az volt a probléma, hogy esett az eső, és nagyon kevesen voltunk. Nagyon jó volt, fantasztikus, tényleg.
1: Úgyhogy így. Érdekes.
2: Igen, nagyon nem tudom elképzelni, kinek örülnének az emberek. Most így kapásból nem is nagyon jutnak el szembe a magyar előadók.
1: Nekem sem.
2: Azért, hogyha... mert az a baj, hogy igazából igen. Az emberek ebből is politikát csinálnak. Tehát alapvetően emiatt alakulnak ki a kommentek is. A Republik kapcsán ott ugye nyilván amióta meghalt a cipő, azóta valahogy az emberek nem érzik úgy, hogy a Republika az, ami volt.
1: Uh-huh. Jó, hát ez igen.
2: Én emlékszem, kamaszkoromban gomboson ott mindenki Republikot hallgatott. Tehát, hogy... Meg hát ugye ez egy komoly kérdés, vagy fontos kérdés, hogy mi az, ami megfelel a fiataloknak is, meg az időseknek is.
1: Hát, igen. Na most az Attitól jött a megfejtés, azt mondja, ha ő lenne az, aki el kell, hogy döntse, akkor például kolóniát hozná. Hát nem győztél, hogy hozol le, de a magyar közönségnek elhoztál a kolóniát?
2: Ők még magyar kanizsán szoktak lenni, vagy zentán, vagy hol tényleg? Is valahol ilyen fesztiválon voltak.
1: Meg az, hogy Edda. Tényleg Edda az még van. Hát biztos, hogy éne lenne.
2: Na, Eddának lehet, hogy örülnének.
1: Az lehet, hogy örülnének.
2: Eddának örülnének. Ja, de várj, Edda is volt. Basszus, hát amikor a Bunyós Pityú volt Adorjánon, akkor Edda is volt.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De mi, komplet zenekarra?
2: Igen, és a fia is itt volt. Igen.
1: Jé.
2: Tele volt ez a hangár, tehát még volt a kűrűve, az emberek olyan boldogok voltak.
1: Na szóval így, én nem lennék ilyen koncertszervező, az biztos. Régen voltak ilyen ötleteim, de aztán rájöttem, hogy
2: Nem, de az nehéz. Más, ha te koncerteket szervezel, de így specifikusan, ha városnapra gondolunk, az egy végtelenül nehéz dolog.
1: De amaz is végtelenül nehéz, tudod,
2: amikor... mindenki nagyon sokba került, tehát azért azt hiszem előtt kell tartani, hogy azért úgy egy-egy koncertet, tehát másfél óráért olyan összegeket akasztanak le, ami oké, érthető, mert hogy pláne, hogyha nagy zenekarra jönnek, akkor azért azt ki kell fizetni, meg ugye utazás, határátlépés.
1: Hogyne.
2: Tehát, hogy macera mindenféle szempontból, de hát az, hogy eltalálni a helyieknek az igényeit,
1: kb. Lehetetlen.
2: No chance.
1: Lehetetlen. De különben azért nehéz, mert tudod, mi van? Hát amikor mentünk Taylor éveken
2: Swiftet
1: keresztül...
2: Taylor Swiftet kéne elhívni.
1: Az igen. Az, ki az? Minek küldik erre a pénzt? De hihetetlen ez az új világ különben tényleg.
2: Nagyon, én most megint érzek, én volt egy pár napom, amíg így helyre jöttem, és most megint így annyira végtelenül elegem van már mindenkiből, komolyan mondom. Tehát, hogy így...
1: Nem, mert az internet ez különben veszélyes, mert a social media az jelen pillanatban... De én rájöttem különben, én rájöttem arra, hogy én ezt ki fogom pucolni nálam, mert arra jöttem rá, hogy várjál.
2: Én is elkezdtem már, de igazából teljesen értelmetlen, így is mindent látok.
1: De én arra jöttem rá, hogy persze, hát ott van az a blokkolási lehetőség, és akkor én most elkezdtem blokkolni. Szerintem előbb-utóbb ki fogom tisztani az ilyet, és akkor aztán ezek az emberek meg hát írkáljanak oda, ahova akarnak. Szóval haláli ez a történet. De, na szóval, mikor Kunfejtóra jártunk éveken keresztül, akkor láttunk bele ugye abba jó kis program szervezésbe, és akkor ugye hát neked az érdekes, hogy mindig előre kell meghatározni, hogy ki az, aki majd fellép nálad jövőre. És van, hogy ez néha jó, van, hogy néha rossz. Mert van ugye olyan, hogy valaki fel van kapva idén, akkor ő gyorsan lekötöd jövőre már nem fog menni. Van olyan, hogy valakit lekötsz, mert még kicsike, és mire oda jut, hogy nálad fellép, addigra berobban és nagy. Így jártak ők különben a halott pénzzel egyik évben, arra emlékszem. Vagy még a halott pénz épp, hogy kezdett úgy indulni, és akkor ott már lekötötték őket jövő évre, aztán mire jövőre felléptek náluk, addigra már nagy durranás volt. Úgyhogy az akkor olyankor win-win. Meg hát jó, vannak a stabilan a nagyok, úgyhogy, de előre le kell foglalni. De te már most éted majd szeptember-októberben meghatározod, ki lép nálad fel következő évbe. Szóval azért elég necces. Stresszes az a rendezvényszervezés nagyon.
2: Az mindenféle szempontból, pláne ha szabad téren zajlik, akkor nyilván az időjárás egy nagy befolyásoló tényező. Most megkérdeztem az AI-t, hogy szerinte kiket kéne hívni ide városnapra. Ha fiatalokat akarod megszólítani, vagyis nem, minden korosztálynak. Bagosi, halott pénz, Valmár. Oké, Bagosi,
1: hát
2: halott pénz voltak itt.
1: Hát a Valmár, meg a Valmár, ez nem megy át.
2: A biztos siker, Majka, Rúzsa, Magdi, Margaret Island. Margaret Island, ez megszűnt egyébként, nem?
1: Megszűnt.
2: Vagy nem? Nem tudom, mindig vannak, ami... Meg, ugye?
1: Meg? De miért? Tehát én úgy szerettem.
2: Idősebbeknek Damien, jó, most írja Fenyő Mikit, hát ő már sajnos nem fog jönni, de ő is volt egyébként, meg a Neotont ír, és a Neoton is volt.
1: Amúgy igen. A Giznéni azt mondja, hogy jó reggelt, nem tudom, mintha láttam volna a riportot, hogy boxoló volt a Pityu. Szép napot, jó munkát. Hát igen.
2: Jó reggelt, Giznéni.
1: Jó reggelt. Hát én is ezt mondtam, igen, nem hiszem, hogy reketás volt, valószínűleg ilyen valami.
2: Olyan érdekes most arról, hogy Gizi néni, arról jutott eszembe, hogy van egy ismerősöm, vagy magyarországi, akinek a kislánya, hát ilyen 6 év körül is úgy hívják, hogy Gizi, és ez annyira tényleg? Aranyos nekem, tehát, hogy annyira...
1: Van a kis kendője?
2: Nincs kendője, de mennyire jó, vagy tudod, hogy most gondolod,
1: én nem tudom, hogy ez hogy alakul.
2: Ismersz kislány Gizellát?
1: Nem.
2: És olyan szépek ezek a nevek nekem. Tudom, az, ami nagyon tetszik a régi nevek közül, az Irma, meg az Ilma. Uh-huh. Ezek annyira szépek. Az közben, Ilona.
1: Közben Szilvia írta, hogy a bikini. Szép. Amúgy, na hát bikini nem volt.
2: Na bikini.
1: Tényleg. Ha az még van.
2: De nem az évesek. A bikini, Zeci.
1: Ja, a zenekar? Itt érdekel. Viccelek. Tudom, mit kell amúgy visszahozni? Hol van a magyar szó strand szépe? Hát én a zsűriztem valami, akarok megint zsűrizni. Na majd én megszervezem a magyar szó strand szépét én.
2: Ez egyszerűen neked nincs keresni való 18 éves lányok között. Csak szólok.
1: Hát de én csak ítélkezem felett.
2: Ne, pláne nem.
1: Igen.
2: Ilyen férfi strand szépe verseny kell, majd ott
1: hát
2: zsűriz.
1: Hát azt szervez meg te. Hát
2: én nem akarom, meg én nem érdekelnek.
1: Hát igen, se érdekelnek a 18 éves férfiak, te beteg állat. Már elnézést.
2: Ja, azt hittem, hogy téged maga a verseny, meg a zsűrizés érdekel.
1: Egyértelműen, persze. De te rám akarod húzni. Rögtön érted. Szörnyű. De tényleg az tök jó volt, emlékszem. De rég volt az,
2: amikor... Istenem, el tudom képzelni, hogy játszottad az agyad.
1: Ha jó, hogy persze.
2: Hát így...
1: Ja, nem kellett nekem ott kommentálni.
2: Hát itt comb környékén egy kicsit.
1: Nem volt ilyen, ez nem így nézett ki. Nem, így volt a kategóriák, és pontozni kellett, ez volt a lényeg.
2: Igen, és akkor utána csörgött a csajnak a telefonja. Szia, nekem köszönheted, hogy helyzést értél el.
1: Nem volt ilyen, nem volt ilyen. Az előtte volt. Viccelek, emberek, honnan, ugyan már, hova? Hova gondoltok? Szó sincs ilyesmiről.
2: Jaj, te.
1: Ja, úgyhogy ezt meg kell, igen, ezt
2: tényleg,
1: meg kell
2: bikini szervezni. Az jó.
1: Ha már bikini.
2: Amúgy, igen.
1: Igen. Bikini, ezt nem, elmeséltem hányszor. Mély bikini a bikinit, azt tudod?
2: Nem.
1: Már amikor rájöttek, hogy megcsinálták ezt a bikinit, és akkor van egy sziget, a bikini sziget, ahol valami katonai robbantásokat végeztek. És akkor mondták, hogy azért legyen ez bikini, mert olyan bombasztikus, mint a bikini. És akkor meglett a bikini. De ez a bikini, ez alig ment át. Egyszerűen néztem egy dokumentumfilmet, hogy mennyire nehéz volt ezt áttörni. Előtte annyira konzervatív volt ez a fürdőruha, hogy ezt a bikinit áttolni valahogy, az emberek ezt felmerjék venni, a nők, ugye, hát az valami egészen elképesztő.
2: Ja, most
1: volt.
2: Már a ruhá, vagy a
1: ruháról beszélünk. Igen, igen. Mm-hmm. A bikini, én különben voltam, amikor én zenéltem annak idején, akkor mi voltunk egy jó párszor olyan esten, ahol ők léptek fel, meg mi, vagy mi léptünk fel, meg ők. Voltunk, emlékszem, Pécsett is, meg voltunk Erdélybe is valahol, már nem is emlékszem hol, meg egy pár helyen különben, az tök jó volt. De el nem tudom kézni, mert akkor is idősek voltak, de most ők mennyire idősek, az hihetetlen, hogy... De hát még biztos mindig nyomják különben. Hát valamelyik nap írtam különben a Mick Jaggerékről, ebben jön az új album. Hát őrület. Rolling Stones. Meg se születtem, már rég zenéltek. Hát nem tudom, 80 plusz szerintem már mindenki, vagy nem tudom. Hihetetlen, elképesztő. Na jó, hát ez egy ilyen történet. Dobárdal Robi mit ír? Na téma, dehogy. Ja, a... Strand CP-re írta. Na mindegy, különben. Ugye, hogy álltok, most szép volt az idő, motoroztatok? Vagy nem volt rá
2: mi?
1: Idő?
2: Nem volt, amit, ha nem motoroztunk.
1: Ja, hogy nem
2: vagy
1: volt
2: mikor
1: rá
2: volt szép az idő?
1: Ha volt az elmúlt egy-két hétben.
2: Elmúlt egy-két
1: próbálok
2: hétben.
1: Próbálok beszélgetni, meg kukáskodsz itt korán reggel, nem tudom, mi van.
2: Én látom, kukáskodom,
1: látom,
2: mi
1: totál vagy
2: van? Mert néztem, most próbáltam kidenni, hogy a bikini tagjai.
1: Reggeli műsor, nézd maga elé, azt hittem, hogy nem tudom, sztrókot kapott, vagy nem tudom, mi van, értem.
2: Néztem, hogy hány évesek a bikini tagjai.
1: Próbálok bőled kiúzni, abszolút.
2: Nem, elmúlt két hét, bár én nem tudom, mi történt az elmúlt két hét, de nem
1: volt,
2: amit van.
1: Néha így a brastyóval ülök, hiszen vezetem a műsort, ezt nem látjátok, de halálig. Egy beszélgetés, vannak néha olyan pillanatok, amikor így kikapcsol, és elkezdi nyomkodni a telefont. És rászólnék élő műsorban, hogy Zoli, műsor van! De ne nyomkodnod, hiszen vezetem a műsort, ezt nem látjátok, de halálig. Egy beszélgetés, vannak néha olyan pillanatok, amikor így kikapcsol, és elkezdi nyomkodni a telefont. És rászólnék élő műsorban, hogy Zoli, műsor van! De ne nyomkodnod a telefont, és akkor én meg itt valamit beszélek, érted össze-vissza. Hát halál.

0: Az is szerintem,
1: bara,
0: igen.
1: Bara. Álmom egy tanya. Állatok hada, szántani fogok barázdát, vagy barázdán. Tyúkok és ludak, őrjöngő nyulak, réten a paraszterád vár. Valami ilyesmi.
0: Hát szerintem ez is ők nyilván.
1: Meg a másik, ez a legjobb. Jöjj fel ma hozzám, jöjj fel ma hozzám, nem lesz itthon anyám. Disznót vág a tagyán. Miért tudom én ezeket fejből?
0: Ezt te nem is tudom. Akkor volt a gyerek egyébként. Lehetséges. Te akkor ilyen 7-es, 8-os voltál, szerintem.
1: Nekem tetszett az elképzelés, hogy disznót
0: vág a
1: tagyán.
0: És tudom, hogy ezt hallgatták. Tehát volt, hogy emlékszem arra, hogy szilveszterezni mentem egy ilyen kis barátomhoz, az Emilkéhez.
1: Igen.
0: Ott több gyerek így összegyűlt, de tengén kicsik voltunk, 6-osok. És akkor a MC haver is teknő szólt egész éjszaka, nagyon jó volt
1: hát
0: a buli.
1: Hát ez az elég jó lehetett.
0: Jó, amúgy tényleg jó buli volt, csak...
1: Lehet, hogy covidos vagyok.
0: Mi?
1: Fura ízű a víz. Az nem azért van, mert covidos vagyok.
0: Hát ha covidos lenni, akkor nem éreznéd egyáltalán.
1: Miért fura ízű a víz? Most megint
0: beállítom. De mi ez? A gépi víz? A gépi víz a fura, vagy a csapvíz?
1: A gépi víz. Jó, nem is fura. Csak trippelek. Bocsánat, igen.
0: Lehet.
1: Szóval, közbeszóltam
0: semmi,
1: már megint.
0: Semmi, szilveszteri buli gyerekkoromban.
1: Szilveszteri buliba mentél MC haver és a teknőre. De csak ugye
0: nem
1: CD-ről.
0: Nem re, hanem igen.
1: Igen. Ról. Személyesen pálinkáztam velük Sydney-ben. Hát, az, hogy jutottak ők oda?
0: Hát az ottani magyarok meghívták
1: MC
0: őket.
1: Haver és a teknő.
0: Érdekes, hát a Juhász Gáborék is így mentek ki. Egyébként ottani magyarok, ausztráliai magyarok zenéltek.
1: Mindenkit meghívnak ki mindenfelé a világban. Tehát Kanadában vannak ilyenek, amikor mennek a...
0: Pannoreggelit
1: miért nem hívják meg Kanadában, meg nem tudom én. Beszélgetünk mi ott az emberekkel, csinálom kérő műsort kész, vagy Ausztriába, vagy Ausztráliába. Megyünk mi. Csak egy-két telefonhívás kell.
0: Meg a repjegy.
1: Meg egy büdzsé, az kész. Már megyünk is. Ahú mentünk a...
0: Jaj, ez milyen jó.
1: Nem? Kicsit a kenguru közé.
0: Jaj, tegnap olvastam egy kommentbe valami kifejezést, amin annyira jót nevettem, mert nagyon rég hallottam.
1: Mit olvastam?
0: Hát ilyen, mint a ahú mennénk a. Ja, ilyen hasonló jó. Valami, de most nem fog eszembe jutni. Most egy picit muszáj hallgatnom, hogy hátra rájövök, úgyhogy most ne szólj be, hogy hallgatok, te addig beszélj.
1: Ja, azt hittem, hogy én is hallgassak, hogy közösen hallgatunk itt a rádió stúdióba. Ez egy ilyen különleges pillanat lesz itt ezen a borongós reggelen.
0: Nem tudom, mit eszembe mindig.
1: Nem egy istenésre, ugye? Jó, hát van ez így.
0: Igen. Ezen a borangós hajnalon, írhatná egy verset.
1: Írhatnék, ha tudnék, de nem tudok. Bennem abszolút nincs bennem ez a vers történet. Régen mindig azt hittem, hogyha írok majd dalt a lányoknak, az lenyűgöző lesz.
0: Az egyébként lenyűgöző.
1: Soha nem működött.
0: Miért írtál
1: elég jó
0: neki?
1: Dalok. Á, persze, többször is. Többször is.
0: És mit mondtak? Mi volt a reakció?
1: Hát mit tudom, áj, de körülbelül.
0: Hát jó, már biztos nem volt túl jó.
1: De egész jó volt, mert volt olyan, amit hogy megtaláltam, amit felraktam a netre is, hogy meg voltam elégedve.
0: Tényleg?
1: Nem, most nem tudom neked előkeresni. Na mindegy, de úgy visszahallgattam, és rájöttem, hogy nem úgy ez
0: de hol jó. Van? Ugyan meg akarom én ezt most hallgatni.
1: Nem tudom, a neten tudod mi az, amit elő tudok hozni? A Sánta Zorival, meg a Beke Zorival közös zenéket, ahol itt éleklek. Na azt elő tudom hozni valahol.
0: Jaj, nagyon furcsa nevű zenekar.
1: Jettison Seat volt?
0: Igen, és voltam koncerteteken. A Trubadurban, de.
1: Komolyan?
0: És fantasztikus, az én le voltam nyűgözve különben.
1: Köszi, akkor kitaláltuk,
0: ott a Beke írta a szövegeket, nem?
1: Na, Beke az nagyon ügyes.
0: Fantasztikus Beke volt, ügyes. Nagyon jó volt.
1: Bekének teljesen elborult az agy a pozitív étteremben. De hát olyan szövegeket tudott összehozni.
0: Hát ő nagyon elvont egyébként.
1: Hogy az valami elképesztő. Mi akkor meg voltunk győződve, hogy mi majd ilyen alternatív rockstárok leszünk, ami úgy nem nagyon jött be. De igazából meg megindult az, és most képzeljétek el, hogy mi történt. Elkezdtünk mi ugye zenéket írni, meg próbálni, meg stb. Annak idején a Bekének volt egy ilyen nagyon érdekes, ilyen volt egy ház, ahol laktak a tulajdonosok, és volt az udvarban egy másik pici ház, ott lakott a Beke. Ez egy nagyon régi sztori, nem is tudom hány éves, 10 vagy 10 pár. Lehet, hogy még több, fogalm sincs. És akkor mi ott próbáltuk?
0: A környékemem egyébként.
1: Dehogy, az október 10 iskola környékén volt ez. Ez akkor még. Igen, aztán költözött át a környékedre. Na mindegy, és akkor mi próbálgattuk, és akkor nem nagyon tetszett ugye a háziaknak egy idő után, hogy ránk szólnak, hogy miért nem szabad próbálni. Házsátosak vagytok emberek, ezt nem szeretem. Hát hagyjátok a fiatalokat, hadd dolgozzanak. Na mindegy, szóval. De azért mi csináltuk, oké? És akkor elkezdődtek a koncertek, és nem nagyon emlékszem, hogy hol minden léptünk fel, van egy pár emlékezetes, tudod, ilyen, hogy volt, hogy nem tudom, hármas határ valami rendezvény, nem tudom, hogy ott Bezdámba, az követ,

0: szép volt, akkor mentünk először különben Bezdámba, látok mennyire szép, akkor ugye ott mentünk abba a csárdába, vagy miben ott abba a halász csárdába, ahol ugye mindenki halászlevet eszik, de mi akkor csevapot ettünk, mert az...
1: A pikecbe.
0: Igen, akkor az úgy nekünk jobban tetszett. Na mindegy, szóval voltunk ott, akkor volt ilyen este valami hely volt ott Zentán, ahol fellépett a 30Y, meg mi. Ilyen is volt.
1: 30Y.
0: Igen,
1: jó.
0: És akkor így nyomtuk. Akkor utána nem is tudom, akkor voltunk Trubadurba erre a ramarra, és képzeld el, azt hiszem, hogy az a Trubadúros este azért volt érdekes, hogy Beke mondta, hogy ő nem bírja ezt a stresszt, valami ilyesmi.
1: De mi ez?
0: Nem bírja ezt a stresszt a zenekarra, hogy így menni kell, meg ilyesmi, meg úgy nem bírja az egész szabadkai létet, úgyhogy most még ezt a koncertet így lenyomja, de hogy ő neki már az autó be van pakolva, és ő most elmegy, nem tudom, fél évre vagy egy évre Bezdámba a folyó mellé megnyugodni. És itt tényleg így, nem tudom, hogy mennyit gyakoroltunk, meg elindultunk koncertet, és ő hazament. Szóval ez az érdekes, az ilyen, nevezzük Bekébe, én most is szeretem a Bekét, szóval semmi gond nincs vele, de ő egy tipikus művész lélek. Tehát alkotásba nyilván nagyon jó, racionalitásba, hát, gyene.
1: Nem a föllépések fontosak neki, hanem az, hogy akár ő otthon üljön a nappaliban és gitározgasson, énekel.
0: De attól én a Bekét különben szerettem, meg tök jó az, meg tényleg alkotásba különben nagyon jó.
1: Zecét meg a pénz hajtotta.
0: Igen, mindig. Meg a siker.
1: Igen.
0: Meg a magyar szó szépségverseny.
1: Strandszép. Igen.
0: De tényleg az halál jó. Az tök jó buli. Azt meg kell szervezni.
1: De hol volt? Hol tartottak? Zentán?
0: De... Nem, Magyar Kanizsán.
1: Kanizsán?
0: Az Magyar Kanizsán. Hát a strandon azért strand szépe. Hát Zentán nincs is strand, van. Ez egy érdekes dolog.
1: Hát érdekes dolog ez a Zenta, igen.
0: Zenta kicsit úgy kimarad ebből a strand sztoriból.
1: Pedig ott nagyon jó részek vannak különben.
0: Nem fedeztem én még fel.
1: Mi egyszer letévedtünk 2 évvel ezelőtt motorral egy ilyen weekend telep részre Zentán. Fantasztikusan néz ki egyébként. És tök jó, mert volt egy ilyen halászcsárdaszerű étterem, oda mentünk, mondtuk, hogy szeretnénk halászlevet, és így mutatták, hogy hát itt van a bogrács alján még egy kis lé, meg valami csontok, ha gondoljuk, azt megmelegítik nekünk, de hát nem annyira jó az már, meg hogy az tegnapi, így néztük, mondtuk, hogy jó, de akkor mi van? Hát ez igazából ők úgy nem is annyira működnek, meg úgy, hát úgy előre kell szólni, ha megyünk.
0: Ja, nem jó az
1: és
0: ott.
1: Akkor úgy. Nem is tudom, végül mit kaptunk. Lehet, hogy fagyit ettünk.
0: De tudom, mi a fura? Furák ezek a strandok itt nálunk, mert tudjátok, hogy én mániákusan promotálom itt a reggeliben mindig a Magyar Kanizsai strandot. De én megint lementem a hétvégén, és még mindig nem indult be az élet, emberek! Hát május, vagy mi az, április óta járok oda, hát mikor fogott megnyílni minden? Gondoltam, jó van, majd biztos május 1-től
1: kezdenek. Mi az éttermek nem dolgoznak?
0: Hát lementem oda, oké, a strandon még úgy egy gyene, az a, oké, van ott 2 ilyen étterem, ugye ott lent, az egyik ágy, de annak a teraszamány nyitva van, de a másik, hát hol van lent? Össze vannak pakolva a székek. Nem. Vagy jó, most én nem tudom, most lehet, hogy nem azért egy nyilván kinyitni, mert meg kell néha elmegy, de hogy így amúgy nem éri meg már kinyitni.
1: Tudod, mikor nyitnak majd ki szerintem, hát akkor, ha vége a sulinak. Júni 12.
0: Hát jó, oké, de emberek.
1: Jövő hét.
0: Az ezzel a baj különben, vagy jó, oké, nem tudom. Csak én elmondom, hogy én hogy járok. De én felfedeztem emiatt egy másik helyet 7 kilométerrel arrébb, mert hogy én lemegyek mindig Magyar Kanizsár, és akkor ja, még mindig nincs semmi. Akkor elmegyek amoda, mert ott van. Hát most nem tudom, rajtam kívül hányan lehetnek még így. Vagy más nem megy oda le, csak én. Nem tudom, ez nekem olyan fura.
1: Csak te így tudják. Mondták, atya úristen, április van, mindjárt jön az vekán.
0: Zárjuk be minden gyorsan.
1: Ki akartunk nyitni, de gyorsan vigyük be a székeket.
0: Nem, különben. Na mindegy, szóval előbb-utóbb majd csak beindul. Mondom, legalább, voltam múltkor is lent, akkor még az a másik étteremnek a terasza be volt zárva. Mondom,
1: ja, de ott
0: hiszem,
1: olyan finom a limonádé, elmondom, meg a pizza, ugyan, meg minden, imádok oda járni különben.
0: Igen, hát én is különben, persze szeretem.
1: Meg nagyon
0: most
1: jó,
0: már
1: annyira szép ott az a Magyar Kanizsai Tiszapart.
0: Hát jó, Isten, néz ki, persze.
1: Imádok ott füredni.
0: Vannak ott most valami új éttermek, én nem sétáltam el arra megnézni, de különben lehet, hogy el kéne mennem. Mert én mindig lemegyek, tudod, van az út, ahogy lemész, ott az étterem mellett, az a békavár mellett, mondjuk ki. Na mindegy, és akkor én mindig jobbra megyek. De most balra is kezdődik az élet különben.
1: Mi ott voltunk egy étteremben, nagyon érdekes volt, mert ott is halászlevet kértünk, és ilyen tiszai halászlevet hoztak ki, amit én előtte nem ettem, mert hogy ugye dunai vagyok.
0: Mi, hogy tiszai?
1: A tiszai halászlé még olyan volt, ritka? Legalábbis ez, amit mi ettünk, igen, hogy ilyen hígabb, és voltak benne ilyen zöldségszerű, ilyen, mintha répa lett volna benne, még olyan borsos volt, tehát, hogy teljesen más jellege volt, olyan volt, mint egy leves-szerűség, halleves.
0: Halleves.
1: És ehhez képest ugye a dunai az meg másmilyen, tehát, hogy ott eleve tésztával leszük, kicsit sűrűbb, ja. De hát igen, de ez is mindig ilyen örök kérdés, hogy mi az a halpaprikás, mi az a
0: hát most nem tudom, de tudod, hogy hol nőttem fel ezzel? Én igazából...
1: Pörkölt, például, palicson, hogy ez még sűrűbb.
0: Palicson van ez a jó kis étterem, oda megy a magyar ember enni, ugye? Ez egy ilyen régi sztori. Kockás asztalterítő, minden, ahogy kell. És van halászlé, túrós csúszával, meg szalonnapörccel, meg van a halcsa paprikás, és dovidjénye. Halcsa paprikás, az olyan megáll benne a kanár idézőjelben.
1: Jó, fiút mellett.
0: Tessék?
1: Fiút mellett.
0: Hát persze, hogy ne. És ennyi. És bírom azt a helyet, hogy én most ott nem voltam egy pár éve. De gyerekkoromban voltam, aztán nem tudom, én még nem tudom, pár évvel ezelőttig folyamatosan voltam, mindig ment a nagy társaság, mindig hihetetlen volt, ez mindig ugyanúgy nézett ki. És lehet, hogy igazuk is van, különben még kell bántani azt, ami megy. Hát nem is kell bántani. Érdekem, hogy volt néha igényem, hogy minden modernizálják, már egy kicsikét aztán rájött, hogy minek modernizálják. Kellnek a klasszikus éttermek, mert igazából azon gondolkoztam, hogy abból kevés van. Tehát nálunk átment, nálunk ezek a hibrid éttermek vannak különben, de én hívom egy hibrid étteremnek, ugye ez az ilyen kávézó per étterem, de alapvetően étterem, az a klasszikus étterem, abból szerintem van Szabadkán 3 vagy 4. Ugye? Mert most eljön valaki külföldről, mit mondasz neki, hol van klasszikus étterem? Hát igen, Brassnyóval szemben van az egyik, és mindegyik megvan, hogy kié. Én nem teljesen vagyok tisztában, nem tudom, hogy ez a ide a horvátok járnak, ide a szerbek járnak, ide nem tudom, a magyarok járnak, és akkor megvan így ezek az étterem.
1: Hát, ez biztos a tulajtól függ egyébként, hogy ki hova jár, lehet, vagy nem is tudom.
0: Lehet, ez így van.
1: Nem, úgy meg szerintem hát keveredik.
0: Ja, persze, hogy keveredik. Persze, hogy keveredik. Azt mondja az Zoli, hogy palicsó, hova? Mi az a kérdés?
1: Halászlé.
0: Ja, értem. Az is hihetetlen különben, mert hogy is volt ez? Van egy...
1: Ennyit beszélsz, van palicson egy
0: ilyen étterem, egy ilyen halászcsárda, amit mindenki mindig más tart. Mindig valaki más veszi át. És van nekem egy szomszédom, és találkoztam vele, és mondja, hogy különben majd gyere ki az étterembe, kérde, most én tartom. Mondom, mondom, mennyire random. Mindig más a tulaja. Valaki mindig megpróbálkozik vele. Hát remélem, neki össze.
1: Ez tök érdekes. Egyébként nem tudom, hogy mitől függ, de alapvetően, ha van egy olyan étterem, aminek mindig más a tulaja, az soha nem fog működni. És nem tudom miért, tehát valamiért annak a helynek olyanok az energiái. Tudok ilyen házakat egyébként Szabadkán, amit így megvesz valaki, az övé, nem tudom, egy fél évig, utána eladja. Akkor jön egy következő tulaj, az övé mondjuk egy évig, ő is eladja. És egyszerűen az emberek nem találják a helyüket benne. Uh-huh. És ha étteremmel is így van, akkor ott tudja, hogy valami ott a helynek az energiájával nem oké.
0: Hát de azt magyarázd meg, és az hogy van, hogy hányszor látunk olyat, hogy van egy utca, a bal felén működnek a boltok, a jobb oldalán nem. A bal oldalán bárki bármit nyit, az megy, a jobb oldalán semmi nem megy.
1: Hát én még ilyen nem láttam.
0: De pedig ilyen. Sok ilyen van. Ez annyira van, hogy még így az egyetemeken érdekességként is meg szokták jegyezni.
1: Na, ez is egy tök érdekes egyébként, igen, mert a Szegedi út mellett is van egy épület, ami
0: út.
1: Az elmúlt, hát a Palicsit a szuphoz közel egyébként, az elmúlt években az minden volt. Volt festékbolt, ilyen játszóház,
0: igen.
1: Sima kávézó, akkor volt valami cukrászdaszerűség, most valami brutális hely van ott, ilyen környékbeliek nem tudnak aludni egész nyáron, üvölt a zene egész éjszaka. De hogy ez is állandóan cserélgette a tulajt, meg nem is csak a tulajt, hanem magát a koncepciót is, hogy most mi nyíljon ott. Mindig
0: hangos
1: valami
0: zene.
1: Más.
0: Uh-huh. Hát én ott lakom, hát milyen hangos zene? Nincs hangos zene.
1: Hát majd most beindul. Tavaly nyáron is mindenki ki volt készülve egyébként.
0: Ez mondjuk érdekes. Na mindegy, hát erről ennyit. Jó, témázgattunk a semmiről itt korán reggel.
1: Igen.
0: Azért.
1: Zenélünk utána közérdekű infóval jövünk. Muszáj ennem egy picit, nagyon éhes vagyok.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Közérdekű információ következik.
1: Itt panaszkodok, hogy megint mennyire elegem van az emberekből, de olyan kis cuki voltam most.
2: Miért? Mit csináltál?
1: Mert válaszoltam most üzenetekre.
2: Tényleg? Na, igen. Különben érdekes az, hogy elindult a reggeli műsor, és így búm, így bevágódik egy jó kis magyar érzelmű zene. Hát tipikusan nem szokott ilyen nálunk szólni,
1: nem,
2: de jó, hát
1: meglepődtünk mi is egyébként. Meg, hát nem szoktak ilyen melankolikus zenék szólni.
2: Úgy látszik,
1: a reggeli ideje
2: a zeneszerkesztők úgy érezte, hogy ez így kell ide korán
1: nem
2: reggel.
1: Nem tudom, mindegy itt ír. Nagyon vicces, mert a...
2: Aleti felkapta fejét, mi?
1: Dobárd Robi írta, hogy az egyik közös ismerősünk már biztos engedi a zászlót.
2: Hát mondjuk ki az Albert.
1: Őt idézzük meg ezzel a zenével.
2: Az Albert barátunk. Érdekes nekem az, amikor valaki...
1: sírt, de ettől egyébként én is, amikor hallom ezt a dalt, akkor mindig elsírom magamat, de most így, hogy az Eci mellett ülök, valahogy nem jön a sírás, vagy hát ha sírok, akkor nem emiatt sírok.
2: Nem, szokottan egy sírni különben, de azért mentálisan összeroppan általában
1: én
2: műsor
1: nagyon,
2: felénél.
1: Nem, műsor nem, de én amúgy sírós vagy, én nagyon sokat szoktam sírni, igen. De erről már beszéltem.
2: Akkor is, amikor szomorú, akkor, amikor boldog, és akkor is, amikor hisztériázik. De hát, ugye
1: amikor hisztériázok, akkor nem szól, akkor nincs időm sírásra.
2: Úgy így, Csaba írja, hogy sziasztok, jó kis dal lesz, én is meglepődtem. Hát jaj, felkapták az emberek a fejüket. What?
1: Igen.
2: Mi történik? Mi a helyzet? Nem a diplomatikus szól, hanem ez. Hát jó van, oké, hát majd orvosoljuk ezt a nap folyamán. Na szóval, közérdekű infók jönnek, azt elmondom már most, hogy a határon különben minden rendben van. Érdekes különben folyamatosan ezt mondani, hogy szinte mindig rendben van. Már tegnap este az egyik barátom ment át Magyarországra, de 10 órakor, és akkor elég sor volt. Nem tudom miért.
1: Tegnap 10 órakor hát, Magyarország felé,
2: és ilyen, tudod, ilyen 10-10 pár autó. Hova mentek?
1: Nem tudom. Van egy ismerősöm, aki határvadászként dolgozik.
2: Igen, nekem is egyre több, hát sokan dolgoznak ott.
1: És mondta, hogy mindig nagy a káosz, mert hogy nem értik meg az emberek, hogy akkor most mit jelent az, hogy uniós sor, és mit jelent az, hogy nem uniós sor.
2: Aha.
1: És azt is mondta, hogy úgy van egyébként a munkaidő, ami tök érdekes, hogy 16 óráznak, tehát 3 napig lenyomják a napi 16 órát, és utána 6 nap szabad. Úgyhogy ez tök jó amúgy.
2: Micsoda? 6 nap szabad?
1: Tehát 3 napig 16 óráznak, és utána 6 szabad nap jön. Ez tök jó.
2: Hát jó a francot!
1: Én szeret, miért? Én ezt simán bevállalnám.
2: Azért melyik dal volt? Bocsi, most kapcsoltam be a műsorba.
1: A Nélküled.
2: Igen. Szóval van az Albert barátok, és nekem ez mindig az érdekes, amikor valaki ilyen fiatal, és ennyire ilyen magyar, tudod. És akkor mi szoktuk őt így csesztetni
1: ezzel. Mi az, hogy ennyire de... magyar?
2: Hát, én hogy is. Ilyen, tudod már, hogy ilyen, tényleg csak nem tudom, épp nem jár ilyen piros fejéződ pólókba, de amúgy ilyen kalapja is van, meg minden.
1: Hát jó, úgy is kell.
2: Lehet, te kéne találkoztok Albert-tal, úgy, hogy ő ilyen kalapos fazonban van, te meg ebben a népviseletes fazonban van, és akkor táncoltok. Ő tud táncolni, te is tudsz biztos táncolni.
1: Tudom, hát néptáncoltam.
2: Ugye?
1: Persze, hogy tudtam. Azért raktam be a gyöngyös bokrétás témát is mára. Nem tudom, észrevetted-e?
2: Hogy ne? Majd beszélünk
1: róla. Nosztalgia. Imádom a gyöngyös bokrétát.
2: Népi Anett, ő kérlek szépen... ott is lesz a gyöngyös bokrétán, fellép. Csak nem úgy.
1: Igen.
2: Igen. Nem táncolok.
1: Na mindegy, de majd beszélünk róla. Most közérdekű infó, ja, áramszünet. Tótfalu, Oromhegyes, Olmód érintett.
2: Mindegy, olvasd be azt, kész.
1: Olmód. Várjatok, mi az az Olmód? Milyen?
2: Nem tudom, de közben Zoli írja, ha család jól van, de káosz tetőfokon, meló.
1: Ezt nekem írta privátban.
2: Ja? De akkor mi írta ide?
1: Hát mert én ott kérdeztem.
2: Ja, Jézusom, Istenem, ti itt kommunikáltok a nyilvános dolgon, privát dolgokba?
1: Hát azért, mert írt.
2: Igen, na de én elolvasd nektek, Anett kérdezi Zolit. Szia Zoli, akkor ma este ráérsz? Azt mondja Zoli, igen.
1: Ugye, nem.
2: Anett, akkor várlak a fánál.
1: Fánál milyen?
2: A szokásos fánál.
1: Te mennyire hívjál?
2: 9-kor, azt mondja Zoli, ott leszek.
1: Nem, én megkérdeztem, hogy van a felesége, meg a gyereke. Hogy van a család, azt kérdeztem meg, hogy szervezik-e már a nyaralást, mert tudjuk, hogy ugyanoda szoktak járni, vagy hát van egy országa. Nem.
2: Van egy ország.
1: Miért te nem emlékszel, hogy hova járnak nyaralni? Te nem figyelsz az emberekre? Emlékszel, hogy voltunk náluk traktorozni?
2: Én figyelek az emberekre?
1: Nem figyelsz rájuk?
2: De csak én nem tudom megegyezni a dolgokat.
1: Hát mert nem figyelsz az emberekre. Hány évvel ezelőtt voltunk a Zoliéknál vendégségben, mi reggelisek, és én akkor megjegyeztem, hogy ők hova szoktak járni nyaralni, mert erről beszéltünk, hogy ők mindig visszatérnek.
2: Ja, hogy ők Görögországba mennek.
1: Igen.
2: Anett különben imádja, ezt elmondom, Anett imádja, hogy én nem tudok megjegyezni egy csomó dolgot.
1: Semmit nem tud, nem tudja, hogy kik a munkatársaink.
2: Múltkor haláli. Ülünk az irodába, bement egy másik irodába, ahol én soha nem vagyok, és ott dolgoznak ugye mások, meg az Anett, és akkor Anett mondja, hogy és akkor, de így minden került. Na, szia, Zvekán, ugye, már tudod-e a kollégáknak a neveit? Mondom, tessék. És Anett így elkezd sorba menni. Őt hogy hívják? Mondom, nem tudom. És őt hogy hívják? Mondom, honnan tudja? Mondom, biztos új. Azt mondja, Anett, 6 éve itt dolgozik.
1: Igen.
2: Nem tudom.
1: Ez egyszerűen az ilyen magának való.
2: Nem szoktam látni ezeket az emberek. Azért, mert te kint dolgozol közöttük, hát én nem is látom őket.
1: Hát azért kéne bennmaradni a pannonban egy kicsit. Pannon reggeli után.
2: Hagyjuk.
1: Még.
2: Jó, ez így nekem.
1: Amíg teljesen. Nem jár le a munkaidőt.
2: Hát igen.
1: Ez egy kicsit ilyen, keveredj velünk.
2: Ez egy ilyen történet. Igen. Lehet, hogy el kéne kezdenem járni a teraszra közétek. Az emberek közé, akik itt vannak. Nem pedig csak a sötét lukamban
1: hát
2: élni.
1: Hát igen, mert nekünk van egy külön szerkesztőségünk, tehát amellett van egyébként a nagy szerkesztőség.
2: Igen.
1: És akkor ott zajlik az élet, ott meg ott vannak élet, a igen, többiek. Igen, igen. Én a technikusoknál szoktam így néha meglepődni, hogy így lemegyek az adásba, és akkor ott úgy hopp van valaki. És akkor így, mert oda tényleg ritkán, jó, most már azért tisztában vagyok az, hogy
2: dolgok,
1: kik a
2: de
1: munkatársaink, de amúgy igen.
2: Hát igen, azért, mert, de nálunk különben az a vicces különben, kézzétek el, ezt elmondom egy érdekesnek, hogy a közédők alatt, ha már ma úgy látszik, ilyen kalandos reggelink lesz, mindenről beszélünk, hogy technikai okok miatt akkor abban az időben, amikor újra rendezték az egész Pannon RTV-t, akkor azt történt, hogy a Sánta meg én ott maradtunk egy irodába, mert a mi számítógépeink össze voltak kötve így a fő aggyali direkt, vagy mit tudom én. És
1: hát
2: akkor
1: igen,
2: így
1: gondolták, hogy na, az Vekána nincs saját, akkor hája. Legalább valami.
2: És akkor mondták, hogy nem, ennek muszáj itt maradnia, úgyhogy majd körénk épül a többi, hát mondom, jó. És hát az a különlegesség, hogy olyan érdekes, hogy van egy fal, egy ilyen, félig egy ilyen üvegfal, és akkor jön egy folyosó, és akkor megint ablakok. És akkor tudod, mindenki ott ment a folyosó, és automatikusan mindenki ránk nézett, ugye Sántam, és már idegesek voltunk, hogy bárki, még mindig úgy fologtak ugye fejek. És arra ment a házmester, az akkori házmester, és mondom neki poénból különben, hogy amúgy nem lehet ezt mind becsukni ilyen Venecián erre. Azt mondja, de 3 nap múlva bejövök dolgozni, full tele van pakva Venecián erre, egy mozdulat, és elvágok magat a világtól, hát azóta be van húzva. És elvágtuk magunkat a világtól. Ennyi történt igazából. Azóta nem is néznek be, azóta el vagyunk. Arrett még sokszor a lámpát csak kapcsolja fel. Úgy ül bent.
1: De én nem nagyon szoktam bennülni különben, mert megvan nektek a Brasnyónak, neked meg a Melisszának van ott alapvetően gépe.
2: Hát amúgy
1: Zolinak
2: igen.
1: Volt, és akkor az a Melissa élet, de hogy igen, de azért úgy beszoktak jönni oda egyébként beszélgetni. Meg ott vannak valami szekrények, amit meg egyébként a szerkesztőség tagjai használnak ott
2: igen,
1: hátul.
2: Igen,
1: és akkor, hogy valaki megy be, és akkor ott nyitja, kiveszik.
2: A raktárban dolgozunk, egy raktárban.
1: Na, mindegy egyébként.
2: Na mindegy, persze.
1: Hát most igazából már nem is nagyon jöhetünk témával, mert mindjárt hírek
2: lesznek. Ja, mert beszéltük az egészet.
1: Na, nem baj.
2: Nem baj, így jártunk akkor.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen közel 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Mint fogalmaz, a VMS tartományi szerepvállalásának köszönhetően számos, a közösségünk számára kiemelten fontos intézmény fejlődhet a következő időszakban. A szerb biztonsági és információs ügynökség közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkos szolgálatok tevékenysége indokolja. Az operatív információk alapján Montenegróban tartózkodik Radoje Zvicer, a Kavacsi bűnszervezet vezetője, akit több ország hatóságai köröznek.
7: A Republic koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be Facebookon szerdán Gyira Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet.
2: Időjárás.
6: Ma egész nap csapadékos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
0: Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Vajdaság hangja. Pannonrádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádiód.
12: Let me tell you.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.

0: Minden hétköznap 6-tól 10-ig. A derűs ébredés.
1: Ajaj, Anett készült valami kínai.
2: Ihaj, nagyon jó.
1: Finomsággal.
2: Azt fogjuk elemezni, hogy a kínaiak szerint az zeciből ez egy ilyen ősi módszer.
1: Még egyébként belőle.
2: Hát mert te ülsz itt is, én nem lehetek férj, csak te.
1: Ki lehet a jó férj?
2: Hogy az ősi módszer alapján az eciből jó férj lenne.
1: Aj, már megint én vagyok terítéken. Na jó, oké.
2: Okay. Igen.
1: Mi az alapvető elképzelés?
2: Hát az alapvető elképzelés az, hogy az a férfi, akinek kerek szeme, már kiestél?
1: Persze, kiestem.
2: Vastag szemöldöke.
1: Jó.
2: Hát az se túl vastag. Húsos orra van. Hát mondjuk a tiéd az jó, húsosnak húsos.
1: Most Kínáról beszélgetünk, érted? Kínai embereknek mindenkét egy rizs szemű, már bocsánat, hogy így mondom. Most ők azt mondják, hogy azt kell figyelni, hogy kinek van kerek szeme. Elmondja Kínában, kinek van kerek szeme? Senkinek.
2: Figyelj.
1: Hát
2: oké, gömbölyded áll, utazott az állad, telt ajkak és nagy fülcimpa.
1: Na jó, hagyjuk.
2: Tehát
1: már.
2: Tehát ezeknek kell megfelelnie.
1: Hagyjuk
2: és utána
1: már.
2: Jártam, hogy miért gondolták azt, hogy... Hogyha valaki ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, akkor ideális férj lehet belőlem. Mert a húsos orr és a nagy fülcimpák például a kínai hagyományban a gazdagságot, a pénzügyi sikert és a jó szerencsét szimbolizálják.
1: Tehát Kínában 2700 évvel ezelőtt a nők már megint azon gondolkoztak, hogy mennyi pénze van? Komolyan?
2: Nem úgy, hogy mennyi pénze van, nem mennyi pénze van a luxusra, hanem a család fenntartása.
1: Aha, ja, jó, figyelek.
2: Itt a húsos telt orr jelenti ezt. A nagy húsos fülcimpák pedig...
1: Szia, húsi orr!
2: Igen.
1: Mit csinálsz hétvégén?
2: A nagy húsos fülcimpák pedig a hosszú életet, a bölcsességet és a spiritualitás bőségét jelentik.

0: És akkor írták, ugye? Itt a Buddha ábrázolásra kell gondolni, és alapvetően, hogyha szemünk elé képzeljük Buddhát, akkor neki igen, csak húsos fülcimpái vannak, meg az orra is olyan kis
1: hát az egész Buddha elég húsi.
0: Igen.
1: A
0: kerek szemek és a telt ajkak a csecsemők és kisgyermekek arcvonásaira emlékeztetnek bennünket. A pszichológia jól ismeri a babyface effektust. Az ilyen vonásokkal rendelkező felnőtteknek az agyuk automatikusan naívabbak, kedvesebbnek, gondoskodóbbnak és kevésbé agresszívnek könyvelik el.
1: Na ez az tűnhet?
0: Hát tűnhet, igen. A vastag annak szemöldök tűnik. Pedig a vitalitással és az egészséggel van összekötve.
1: Fú, de kéne egy cikk erre kontrálva, hogy miből lesz a jó feleség, vagy kiből.
0: Hát jó, hát beszéltünk arról, de itt most ezek ilyen külsőségek alapvetően.
1: Hát ez abszolút külsőségek,
0: meg egyébként
1: persze.
0: Meg volt a nőknél is, tehát hogy a gondolja termékenység isten nők ábrázolására. Tehát ott például az, hogy egy nőnek széles a csípője, ez azt jelentette, hogy ő alkalmas feleségnek, mert hogy majd akkor gyerekeket fog szülni. Ott Hócsák környékén, amikor mentünk a Nicki Minaj szobrot megnézni, ami egyébként a vöröshajú ősanya szobra.
1: Vöröshajú ősanya.
0: Őt is egy ásatás során találták, és akkor készítettek egy másolatot, ami ki van állítva a Hócsák központjában, meg az eredeti, az meg azt hiszem, hogy Újvidéken van a múzeumban.
1: Ja, ez nem is az eredeti?
0: Az nem az eredeti, nem, az eredeti, az egy pici szobor, egy pici kis szobrocska, amit egy ásatás alatt találtak. A Hurcsák központjában található pedig egy másolat, a vöröshajú ősanyáról, aki úgy néz ki, mint egy ilyen kis pálcika, egészen a derékig, amiből kikerekedik egy hatalmas nagy fenék, meg a comb is olyan.
1: Ez igaz.
0: Tehát, hogy alapvetően azért a nők kapcsán is voltak ilyen
1: elképzelések,
0: és ezt meg is nézhetjük ebből így. Mindjárt ebben megkérdezem.
1: Kit kérdezel meg?
0: Mindenkit. A kínai ismerőseimnek írok. Na, hát itt van. A nőknél ugye ugyanez van egyébként. Kerektelt arc, vagy enyhén húsos állkapocs. Ugyanaz. Kiváló anya, képes meleg, szerető otthont teremteni. Ugyanúgy, mint a férfiaknál az áll kapcsán. Életől
1: különben
0: pillanat
1: szerintem percek kérdés, hogy kiégek.
0: Tiszta ragyogó szemek, enyhén lefelő ívelő szemzuggal, a tiszta tekintet, az egyenesség és az őszintesség jele.
1: Ha, azt hiszem,
0: és az azt jelenti.
1: Igen? Hogy?
0: Ja, ki írta ezt, amit írt? Zeci, azt már tudjuk, kiből lesz a jó feleség. Kiből lesz? Na mi, kiből?
1: Abból, aki ilyen sokat dolgozik. Ezt mondja a mondás. Nem én.
0: Ja.
1: De hát én nem tudom, kiből lesz a jó feleség. Én nekem ez eddig még nem jött össze. Úgyhogy nem
0: kemény
1: tudom.
0: Kemény témák ezek, írja Robi.
1: Kemény
0: témák, igen.
1: Én már kezdek ki.
0: Te végül is ilyen fele-fele
1: kis
0: vagy.
1: Kis csípjeim azok ilyen... Így már így
0: nem
1: működik.
0: Kerekek a szemeid.
1: Nem.
0: Füled, orrod húsos. Állatgömbölyű. Szemöldököd. Most szemöldököd nem látom a szemüvegtől, de annyira nem mondanám vastagnak.
1: Jó az, minden haláli. Na mindegy, szóval igen, érdekes. Te magadat, ha kielemeznéd, te milyen, jó?
0: Én a fantasztikus vagyok.
1: Jó feleség lesz?
0: Minden. Én már voltam.
1: Most voltál, igen. Jó van. Én még hivatalosan nem voltam jó férj, úgyhogy...
0: Hát rossz se, hál' Isten. Hát
1: rossz se.
0: Mármint, hogy az úgy jó hír, hogy
1: persze,
0: rossz
1: hogy
0: se voltál.
1: Még egyelőre még nem lettem megbélyegezve. De hát jó van. Kár, hogy különben, nem, képzeld azt, hogy különben, ezt simán el tudom képzelni az emberekről, hogy bár így nem olvastam még ilyet, hogy bárhol lett volna, de hogy nem kezdtük el megbélyegezni egymást, ezen gondolkozok.
0: Mármint milyen úgy, értelemben?
1: Hát olyan szempontból, mint hogy a marhákat szokták, tudod, hogy na, akkor mától hozzám tartozom, és így nem tudom.
0: Hát az a gyűrű.
1: Hát jó van, oké, de azt leveszed és eldobod a francba, érted? De én azt tudom, hogy ilyen, tudod, hogy ilyen tétje legyen neki.
0: Billog, belesütöd.
1: Pontosan.
0: Hát ezt meg csinálják a férfiak sokszor, amikor a nő nevét magukra tetováltatják, és akkor utána meg menni kell azt így valahogy átszerkeszteni.
1: Igen, láttam
0: egy
1: mostanában
0: egy
1: terjed.
0: Nonfiguratív alkotása.
1: Hát terjed mostanában az, hogy az Anna, vagy Anna, és akkor mikor nincs már többet Anna, akkor lehet olyat például, hogy Anaconda, vagy Terret Anna, vagy bármi, de
0: valahogy... Igen, az Anna név az ilyen szempontból oké, de mondjuk azt tetoválod magadra, hogy Svetlana, akkor abból nem nagyon jön ki más, vagy Dragana.
1: Hát igen, az elég kevés.
0: De megint láttam különben a napokban valakit, akinek nagyon érdekes, hogy még férfi volt egyébként. És akkor
1: volt?
0: Tudod, ez a szokásos ilyen katonasági tetkó,
1: ja,
0: az a zöld ilyen csúnya. De nem úgy katona, tehát hogy kinézetre az a katonaságos tetkó. De férfi nevek voltak ráírva a karját. Igen, és én néztem, hogy így, tuti egyébként.
1: Hülye jön ki.
0: Hogy ilyen, és nagyon érdekes, hogy katonaságban ez a tetoválás ment mindig, meg a most otthon így előjött a téma, apukám megcsinálta gyufákból az Eiffel-tornyot. Gyufaszálakból, de nagyon nagy volt. És én erre még emlékszem gyerekkoromból egyébként. És mesélte, hogy ment busszal Zágrából Dugoszelóba, szállította ezt a tornyot, és akkor rengetegén voltak a buszod, és nagyon vigyázott, hogy nehogy lejtsen, nehogy eltörjön. Ugye a nagyapáink generációja meg ilyen dobozokat faragott mindig a katonaságon. Mit nézem? Mi a bajod?
1: Azt nem értem, hogy a Dobár Darabi küldött rá, hogy mennyire gyönyörűek ezek a Pátriánál, és valami virágokat küldött el. Nem tudom kinézni, hogy miről van szó.
0: Majd én kinézem.
1: Na nézem, meg Viberen jött. Mi ez? Nem értem. Valami kerítés rész?
0: Ja, ez a... ami így elválaszt a sávokat. Van ez a sáv elválasztó, és oda most aggattak ilyen növényeket.
1: Jó, ezért be kell vagyom, ezért most rendkívül hülyén néz ki, de gondolom ez majd akkor lesz szépen, megnőnek ezek a növények, ugye?
0: Hát nem rossz ez most, van, ami ki van száradva, ennyi.
1: Ja, hát ez előbb-utóbb úgyis kiszárad. Hát, de nem, most majd esik az eső napok, és akkor jó lesz.
0: Persze jó lesz ez.
1: Úgyhogy így. Nem tudom, szóval ezek az ilyen... Ez őrlet, ez körülbelül pont olyan, mint hogy külsőleg meg tudod határozni, hogy ki bőbi lesz, meg jó lesz-e. Ez pont olyan, mint nekem sokszor ez a feng shui, nekem az is ott... Tudod, ilyen érdekes dolgok. De jó, kell ez a saját szórakoztatásra, mi emberek ilyenek vagyunk. Szeretjük az ilyeneket, dolgokat.
0: Jó, de ez egy ilyen ősi dolog.
1: Persze.
0: Ősi kínai.
1: Én különben most, én most nézem a legújabb divatokat különben a házaknál, és arra jöttem rá, hogy ez különben haláli. Arra jöttem rá, hogy különben, ha ezt el akarod kezdeni követni, akkor ez különben egyenes különben a megbolondulással. Vagy ez annyira változik, hogy nem lehet ezt lekövetni.
0: De ezek a trendek, hogy mi számít mondjuk szépnek, igen, vagy jónak? Igen. Persze.
1: Úgyhogy sokkal jobb a klasszikus vonal, meg az totál érezhető volt különben. Amikor elkezdtük tervezni a házat, akkor nagyon erősen gondolkoztam, hogy legyen-e sok elem ilyen díszlécekkel. Éreztem, hogy ez nem lesz hosszú életű, és itt van mám egy ki.
0: Sok elem díszléce? Hol a házban?
1: Hát tudod, ilyen tévéfal mögé, tudod, hogy a fele ja, a falnak díszléce, akkor jön elé, nem tudom, a tévé, akkor az világít hátul, akkor nem tudom, az előszobába, erre, arra, amarra. Ezek a fa díszlécek, tudod, amit nagyon-nagyon-nagyon sokfelé úgy reklámoz, most hirtelen átmentünk lakásberendezésbe, de hát, hogy amit nagyon sok helyen úgy reklámoznak, hogy valami akusztikusni panélé, tudod, meg ilyesmi.
0: Hát jó, de és úgy kell a házadat szinten... megcsinálni, ahogy neked tetszik. Ja, persze, azt kell nézni, okay, mi van a katalógusban.
1: Csak mondom, hogy mindig vannak ezek a trendek, és én azt próbálom elkerülni, hogy tudod, hogy már megcsinálom, akkor ne legyen, meg kell jövőre újraépíteni, tudod, hogy valami. Na mindegy, szóval.
0: Jött még egy üzenet, azért igen? a legjobb, ha saját magadat tetoválod magadra, mint Steve Jó. Igen. Igen, a
1: Steve volt különben, ő ahogy hívják a
0: Jackass-es, ő a hátára tetováltatta saját magát.
1: Ja, hát igen.
0: Végülis
1: jó dolgok
0: ennyi,
1: ezek.
0: Ennyi.
1: Jó dolgok. Hát jó van. Ennyi van. Én várom, hogy te mikor... De lehet, hogy én is fogom különben tényleg amúgy. Miért ne? Hát tetoválás.
0: Lehet, hogy mindannyian mi négyen pannon reggelisek így magunkra tetováltatunk téged.
1: Na, az jó, azt adom. Legyen úgy, legyen ja, úgy. Lenne. Az, hogy a Dávid nem egymást tett a vett. Nem, mindenkire
0: egy egymást. Nincs rajtam annyi hely.
1: Mi, hogy én igen, rá tegyél?
0: Hát még mindenki. Ja, vagy hogy úgy egymást, hogy felosszuk négyen ja, kisorsoljuk, nem, ki, jó, mint, vagy úgy. Mind a négyünket.
1: Mind a négyötökre, engem az kész. Mehetünk a strandra. Na, elég a hülyeségből 7 óra 28 perc. Olyan édesen már egész, amire nem tudom, péntek este lenne különben, de nem.
0: Hát nem.
1: Hát csak csütörtök, vagy szerda, vagy mi van ma?
0: Most még szépen kell viselkednem, csütörtök, nincs csak reggel igen, van.
1: Még csütörtök, igen.
0: Reggel.

0: nézed meg a hercen. Pannó reggeli.
1: Hat esik eső, szép csendesen csepereg az anyja mindenit. Hát annyira összecseperegte magát, hogy most már jönnek az infók, hogy áll azért a víz itt, ott, amott azért most már.
2: Hát a szokásos helyen az aluljáróban nyilvánvalóan.
1: Csak a szoki, de hogy jöttem be én reggel dolgozni ebbe az esőbe?
2: Ja, ugye, hogy.
1: Nem hiszitek el. Tényleg hazavettem, leparkoltam. Ma arra megyek ki, ugye, hogy hallom én különben nyitva van az ablak, hogy esik az eső. Van, mondom, jó van, oké. Kimegyek én reggel, és látom, hogy olyan fantasztikusan parkoltam le, hogy az a két ajtaja az autónak, az pont úgy áll, hogy előtt egy akkora tócsa van, hogy ahogy szokták mondani, hogy néma sánsze, hogy azon átugorjak és valahogy bemenjek. Nézek a lábamra, hófehér lábbeli, mondom, talán nem kéne belelépni a nagy
2: olyan
1: vízbe.
2: Olyan hosszú lábaid vannak, az egyszerűen nincs senkinek ilyen hosszú lába a világon.
1: De tudod mi abban, hogy nyitom ki az ajtót? És én gondolkozok, hogy most én hogy jutok be az autóval? Kezdtem kétségbe, és mondom, hogy
2: hát de így nyitod ki, hogy így állsz, hogy? A hosszú lábaiddal is ilyen vízszintesen állsz, hogy úgy így állsz, így.
1: Azért most láttátok, miket cirkuszol itt a stúdióban, őrület. Na szóval, rájöttem arra, hogy annyit...
2: De elfáradtam.
1: Arra jöttem, de már mennyi mindent megteszek, hogy bejussak ide dolgozni, figyeld ezt. Rájöttem, hogy annyira be tudok nyúlni az autó első kerekétől, mert körülbelül addig volt, de hihetetlen, a két kerék között volt a tócsa, és nagyon hosszan. Érted? Hihetetlen. El tudtam érni pont a kirincset, hogy kinyissam az ajtót. Tudom, most nyitva van az ajtó, mondom, oké, hogy megyek én ide be? És tudod, hogy állok komolyan, és gondolkozok, és akkor jöttem rá, hogy megvan, be fogok mászni az autóba, úgy, hogy életemben először azon gondolkoztam, hogy én igazán mai napig nem tudom, hogy különben nekem ezek a küszöbök, amik vannak ezen az autó. Hogy az különben dísz, vagy arra tényleg rá lehet lépni. Hát mondom, én ma kipróbálom. És igazából a bal lábamat így elkezdtem, így egész így hopp, így átjutam így keresztül ezen a nagy tócsán. Pum, így ráraktam a küszöbre. A kezeimmel pedig valahogy átlögtem magam, és a tetősinnel pedig elkaptam a tetősit pedig elkaptam a kezeimmel. És úgy, mint egy hülye, úgy oldalra menve, hogy tiki, érted? A bal kezemet folyamatosan tettem balra, azon a sinen, a lábaimat meg a küszöbben, és úgy másztam be a kabinig. Így kellett bemásznom az autóba. Ez érthető? Látom, nézel rám, nem érted.
2: Nem értem, hogy miért kellett másznod.
1: Mert hatalmas tócsa volt.
2: Azt én értem, csak azt nem, hogy hát miért berakod a lábad, berakod a kezeidet, és ülsz.
1: De hova kell még itt tiki-tiki hát a kocsi hátuljánál tudtam megközelíteni az autót, érted?
2: Ja, hogy a hátsó ajtót nyitottad ki.
1: Nem, az első ajtót nyitottam ki, de a hátsó ajtónál lévő sínre tudtam legközelebb rálépni. Aha. Érted? Ha, hogy ásítozunk, nem is érted, mi történt.
2: Nem érted, hogy mi ez a tiki-tiki.
1: Hát az, ahogy megyek, hát ahogy teszegettem a lábam, hogy tiki-tiki-tiki, hogy jobbra, érted, folyamatosan.
2: De azt is megcsinálhatod volna, hogy szembeállsz a kocsival, rádobsz egy pokrócot az autóra, fölmászol rá, felfekszel a tetejére, és kinyitod az ajtót, és onnan bemászol.
1: De lehet, hogy ez egyszerűbb lett volna különben. Lehet, hogy így kellett volna tennem.
2: Igen. Én is szoktam így járni különben.
1: Hihetetlen, de megőrülök. Igen, micsoda?
2: Én is szoktam így járni, de én be szoktam ugrani, mint egy gazella.
1: Ja, hogy te kinyitod az ajtót, és beszélőbb beugrasz? Már lónak a pimpiliét. Hogy lehet beugrani egy autóba?
2: Így, ahogy én.
1: Hát én különben le fogom ezt neked szimulálni különben, hogy az autótól csak 80 centire húzok egy csíkot, hogy ettől ezen belül nem tudsz lépni, és ugorj be.
2: Írja Zoli, hogy dobj rá 5 lapát homokot.
1: És honnan szerezzek reggel homokot, meg lapátot, te nem normális. Ezt szólt meg nekem.
2: Ez milyen jó.
1: Hát ez igen.
2: Hát én reggel fölhívod az egyik ilyen építkezési céget, hogy így legyenek szívesek kinyitni most azonnal, mert hogy neked menned kell dolgozni, és kell 5 lapát homok.
1: Igen. Végül is van nálam elég sutt, amit át tudtak volna hozni, úgyhogy lehet, hogy csak egy kamion kellett volna reggel, aki elhozza.
2: Meg írja, hogy betonoz le, de te betonon parkoltál, nem?
1: Dehogy. Ez ilyen földes rész.
2: Ilyen földes rész volt?
1: Persze.
2: Mert igazából a betonon is áll, most már a víz mindenhol áll, úgyhogy...
1: Persze, ez katasztrófa.
2: Jó különben. Lesz hazafelé menni majd, mert ilyenkor a Majsai híd felé kell menni, ahol akkor a tömeg van. Egyszer volt nagyon durva, hogy indultam be a gyerekért az oviba.
1: És?
2: És hát ilyen felhőszakadás volt. Ugye akkor megáll az élet Szabadkán, és hát most aki nem szabadkai, nem tudja, de a Lidl-től, ami ott van a Pappál utcánál, tehát igen, amint van az aluljárónál. Ugye az aluljárót lezárták, és akkor a Lidl-től nekem a Majsai híd fele kellett mennem. És a Lidl-től a Majsai hídig tartó útszakasz volt 45 perc.
1: Hoppá!
2: És nem tudtam, hogy hát mi történik, nézem, hát mondom, be fog zárni az ovi. És akkor hívtam az ovit, mondtam, hogy hát én nem fogok tudni odaérni, mondom, zárásig, igen, itt tartok, mondom, szerintem még simán kell ugyanennyi. És akkor végül egy másik anyuka hazavitte a gyereket.
1: Aha.
2: És de hát ugye én meg ott nem is tudtam már megfordulni, vagy nem tudom. Ja, vagy nem, hát be kellett mennem a központba, így is, úgy is a gyerekért.
1: Ja, jó, és na, most már kíváncsi
2: és másfél óra volt. Összesen másfél óra volt, hogy én eljussak a sugárútig.
1: Érdekes, hogy általában a rendőrök leszokták zárni, mikor már úgy kritikus, ugye? Akkor
2: le fogják szerintem hamarosan, mert küldik itt a csoportba a képeket, hogy áll, még átmennek rajta a kocsik, de már elég magasan áll a víz. Ez a probléma egyébként itt a városban, az aluljáró környéke, illetve ott Kertvárosban, vagy ez már igazából Kisrada, Novác, nem is tudom. Na, az még Kertváros. Volt a Nirvana étterem, és az előtti rész nagyon durva, tehát ott is ilyen hatalmas nagy vízfelület szokott kialakulni, amikor esik az eső, és én tavaly úgy gondoltam, hogy hát igazából én kipróbálom, hogy milyen belehajtani.
1: Igen.
2: Hát szegény autó nem tudott milyen hangokat kiadni. Teljesen megzakkan. Nem
1: ez érdekes, de különben ez a videó, Annett, különben ami jön, ez nem a nagy, ez nem a főúton van.
2: Ez mi?
1: Ez meg? Szerintem tuti átolott, ott egész a kórház felé, ami van.
2: Ja.
1: Tudom. Ez az.
2: Ja, lehet.
1: Ott áll ennyire a víz.
2: Nem itt, hát akkor itt bent még jobban
1: nem
2: áll.
1: Nem itt a nagyba.
2: Szerintem itt bent még jobban
1: a nagyba áll. Szó, a nagyba azt vettem észre, hogy az egyik fele fantasztikusan elvezeti, a másik felével van a gond. Nekem úgy tűnik, hogy az egyik fele nagyon jól vezeti, a másik annyira nem. Majd megfigyelitek különben. Bocsánat, milyen hangokat adott ki az autó?
2: Mindenfélét, csipogott.
1: Hát de mondj valamit. Mi? Ilyeneket csinál?
2: Villogott minden kijelző villogott.
1: Ezek az autók, ezek nem normálisak, a brastó valamelyik nap mesélte.
2: Ádán azt jelezte, hogy én minden oldalról neki fogok menni valaminek.
1: Ja, értem.
2: Nem tudta, hogy az víz.
1: Ez különben olyan, mint a tudod, az van, hogy a brastó mesélte valamelyik nap, hogy neki van ez a Fordja, és hogy amikor nagyon meleg van, tehát normális, hogy van bele a körükfecbe, és amikor tud valamihez hozzáér, vagy valamihez közelít, akkor az autója csak pégy. De amikor meleg van, akkor valami oknál fogva ez az egész frekvencia fölmegy a francba. És nem volt mondja, hogy pip, hanem és a hallgatók írták, hogy másnak is akarnak Fordja, mert igen, valami, amikor meleg van, akkor Ford az ilyen magasan pittyeg. Hihetetlen. Alátámasztották.
2: Azt írja másik Zoli, hogy itt az aluljáró, ami a központban van, vagy a központhoz közel, az teljesen oké.
1: Okay. Na, szuper. Különben az egyik hallgató mondja, hogy az én megoldásom, hogy beledobsz a tócsába pár téglát, és arra lépsz. Hát itt tényleg mit gondoltok, hogy hol lakom, hogy ott van mindig egy lapát, egy kis homok, vannak téglák, nincs itt semmi. Ez csak egy lakás, ahol egy lakás van, meg én, meg az autó. Hát nincsenek itt ilyen dolgok. De különben ez jellemző, hogy különben mi úgy élünk mindnyájan, vagy nagyon sokan, hogy az udvarban mindig van azért egy-két tégla, meg egy kis sóder, meg egy kis homok. Apámnak is van egy ilyen nagy ilyen hordója, amiben van sóder, őrzi, hogy majd valamikor kell.
2: Figyeld ezt!
1: Igen?
2: Ezt figyeld!
1: Na, mit figyel?
2: Visszatérve a Fordra. A szenzorok a hang terjedési sebességét mérik. A forró levegőben a hang gyorsabban terjed, mint a hidegben. Ha a rendszer szoftvere ezt a szélsőséges hőmérséklet változást nem kalibrálja tökéletesen, téves riasztást is adhat, vagy gyorsabb, élesebb csipogást. Magától a meleg levegő sűrűségétől csipog.
1: Megőrülök.
2: Más hangon a Ford.
1: Hát
2: nyáron.
1: Ez érdekes, de csak a Ford, pont ez a Fordnak a különlegessége, a kuriózuma.
2: Igen.
1: Lehetséges. Közben itt az egyik hallgatón küld nekünk egy képet, nem tudom sajnos belülni, hogy ez melyik környék, Szatyi írt nekünk. Aha! Maghetesen áll az egész úton a víz, még szerencsé, hogy fizetjük a vízelvezetést. Tudjátok, az az igazsága, azt mondja, Dávid, hogy az ő utcája.
2: Vízlecsapolási illeték az anyu minden.
1: Nézzétek különben, ez az egyértelmű különben tudjátok, hogy működik egy városnak a vízelvezetési rendszere. Ez egyszerűen, ez egy olyan sztori, hogy ennek is van kapacitása. Azt szerintem azért most ugye tényleg úgy, hogy szokták ezt mondani? Rúkuna szröce, hogy őszintén mélyen magunkba nézünk. Nem lehet elvárni, hogy az egész várost most bemodernizáljuk, hozunk ide, nem tudom én, 48 milliárd eurót, felverjük az egész várost is valami
2: 48
1: olyan...
2: 48 milliárd euróba te nem vered fel az egész várost.
1: Az is lehet, hogy még az se lenne
2: te
1: elég.
2: Te fölversz egy városrészt.
1: Vagy egy városrészt. eszméletlen pénzek. Csak azért, mert tudom, hogy az emberek azt gondolják, hogy én is régen tudod, hogy ilyen, hogy ez megoldja. De nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, ezeket el kell fogadni. Sőt, tovább megyek. Nem tudom, hogy kinek van például pincéje. És kinél van olyan probléma, hogy le kell zárni a pincébe, nem tudom, milyen elvezetőket, mert különben a víz elkezd visszajönni. Tehát azért, de vannak azért kapacitásbeli problémák.
2: Visszajön nálunk a garázsra van mindig probléma, mert a garázs alacsonyabban van, mint a járda. És a járdáról mindig befolyik a víz, amikor nagyon hirtelen, tehát rövid idő alatt sok eső esik, és akkor áll ott a víz. És most arra jöttünk rá, hogy igazából egyébként mi a garázst nem használjuk arra, hogy a kocsikat beparkoljuk, és arra jöttünk rá, hogy igazából azt a garázs ajtót azt be kell falazni egyszerűen. Garázs kaput. Kivenni a kaput és befalazni.
1: Aha, igen.
2: Ennyi. Mert mi azt egyébként egy hagyományos melléképületként használjuk, tehát ott tárolunk dolgokat.
1: Különben az egyik hallgatómort, és ezen szoktam felháborodni, de most át fogok menni rajta, most itt elkezd nekem politizálni, de ha politikát akartok belevinni, amit mondtam már 100 000-szer, hogy a reggeli nem az a hely, ahol politizáljatok, meg mi sem szoktunk politizálni, meg nem kell politikai kommenteket írni különben a reggeli Facebook posztok alá, nem tudom, hogy honnan jönnek ezek az ötletek, meg nem teszem meg a rengeteg jó hallgató, hogy elmegyek ilyen irányba, de mindig azt mondom, hogyha valaki el akar kezdeni politizálni, és úgy gondolja, hogy ő különben pikpak meg tud oldani bármit, akkor hajrá, tessék, és akkor már beszámolunk róla, hogy te milyen ügyes vagy, hogy megoldott ezeket a dolgokat, mert szerinted te majd egy pályázattal majd idehozol 180 ezer milliárd, nem tudom micsodát, és megoldod azt a problémát, amit valami miatt itt 40 éve nem tud megoldani senki, biztos azért, mert mindenki alkalmatlan, meg mindenki béna, szóval, hogy alig várjuk, hogy ezek az emberek végre színre lépjenek, és megtegyék azt, amit itt más nem volt képes, úgyhogy én drukkolok nektek, én ezt is átviszem inkább ilyen pozitívba, még mielőtt belemennék, szóval, hogy igen. Különben az összes ilyen ember, aki szokott így posztolgatni ilyen dolgokat, szerintem üljönek össze, és csináljanak egy ilyen szuper csapatot, és szerintem így oldják meg a problémákat. Én annyira örülnék neki, nem? Ez így szuper jó lenne. Igen, ezt ajánlom mindenkinek különben, tényleg, aki mérgelődik, az nem mérgelődjön többet, hanem álljon a talpára, és oldja meg a problémákat. Addig viszont mi nekünk az van, hogy megpróbáljuk ugye elmondani, hogy mi történik, és hogy hol, mire, talán mi a megoldás, ha egyáltalán van megoldás, de ez a víz, ez tényleg egy ilyen hülye dolog. Hát az egyik megoldás az, hogy eldöntött, hogy hol laksz. Ez az egyik, amire mi tudunk hatni. Totál érdekes, hogy megvannak a városnak a magas pontjai, meg az alacsony pontjai. Sőt, én hallott egy ilyen nagyon durva dolgot, hogy létezik szerinted az, hogy Bajmognak van olyan pontja, ami olyan magasságban van, mint Szabadkán a városháza csúcsa. Hogy ez létezik, hogy de amíg eljutsz Bajmokra, annyit mész fölfelé,
2: tudom,
1: hogy ez...
2: Nem, fogalmam sincs.
1: Mert van, ezek nagyon érdekes. Nekem ezek mindig olyan nagyon érdekes dolgok voltak, hogy amúgy különben, amikor megnézed, hogy mi milyen magasan van, akkor
2: szerintem
1: az űrület.
2: Szerintem nincs.
1: Gondolod, hogy nem?
2: Nem hiszem.
1: Nem megyünk annyit fölfelé?
2: Szerintem nem.
1: Nem tudom, ez egy érdekes dolog.
2: Mennyi? Hát most mit is mondtunk? Tehát 45 méter hát 45 az a része, ahol fölmész, plusz a torony.
1: Plusz a torony.
2: Annyi szintkülönbség biztos, hogy nincs.
1: Gondolod?
2: Gondolom.
1: Na Bajmokiak, hol a Viktor? Á, nincs itt most a Viktor, pedig lehet, hogy ő tudja ezeket a dolgokat. Nem tudom. Hát most mondta az egyszer, hogy sok a sutnálad, ott biztos akad egy vagy két tégla. Hát igen, igen, nem lehet követni. Tehát a lakásról vagyok, az egy dolog, az építkezés, ahol zajlik, az egy másik dolog. Meg egy másik helyszín. Szóval értek, most én nem bírok reggel. Látod, autóval elmehette volna sutté, vagy tégláért, de azt be kell szállnom az autóba. Értek már a problémát? De különben én nem azt mondom, hogy visszasírom, csak egy valamit sajnálok. Sose csináltam meg azt, és azt nagyon akartam, különben, hogy ráviszek, mikor tudod, régen volt az, amikor nagyon sok víz állt ott az aluljáróban, még a régi aluljáróban, mikor olyan tényleg rengeteg víz állt, hogy nem vittem ki egyszer sem egy csónakot, hogy csónakázzak, és arról legyen egy videó. És ilyen már nem lesz többet, mert sajnos, nem sajnos, hanem most már nem áll úgy a víz, és ilyet én nem bírok többet lekamerázni. Pedig mekkora volt.
2: Igen.
1: Mekkora volt. Meg hogy milyen, bocsánat, így mondod, de mekkora szcenák voltak ott. Amikor emlékszem a legendás, a golf 5-össel a nő, amikor bement.
2: Igen.
1: És akkor tudod, elkezdett lebegni az egész autó, és akkor mindenki kamerázta a helyet, hogy segítsenek, és akkor szegény nő meg üvöltött, hogy ne kamerázzanak. És akkor el tudom kézdeni, hogy közvetít élőben a tévében, tehát a férje meg nézi ott, hogy Jézus Isten, mi történt, mert akkor... Na mindegy. Dávid ránk szólt, hogy be kell, hogy fejezzük, mert mindjárt jönnek a hírek. Hát jó van, pedig úgy beszéltem volna. Na jó van, mindegy, oké. Hát akkor zenéljünk.

0: üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
1: Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen közel 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Mint fogalmaz, a VMS tartományi szerepvállalásának köszönhetően számos, a közösségünk számára kiemelten fontos intézmény fejlődhet a következő időszakban. A szerb biztonsági és információs ügynökség közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkos szolgálatok tevékenysége indokolja. Az operatív információk alapján Montenegróban tartózkodik Radoje Zvicer, a Kavacsi bűnszervezet vezetője, akit több ország hatóságai köröznek.
2: A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be Facebookon szerdán Gyira Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet.
0: Időjárás.
1: Ma egész nap csapadékos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
0: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Az ST Cable Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. ST Cable Family csomagok. www.stcable.tv.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
4: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép.
4: A tankcsapda.
2: A Trven a Jabuka együttes.
3: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
2: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Hű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros harc.
1: 91.5. Nos, itt is vagyunk, ragyogunk, mint a fekete szurok. Mivel jövünk, a rezgőpárnával?
2: Igen.
1: Rezgőpárnával. Na hát, szóval képzeljétek el, létezik egy olyan párna, ami figyelmeztet minket igazából, hogyha tűz van, vagy betörő van a lakásban, és ugye tehát mindenre reagál a párna, okos párna. Ezt éjszaka javasol rá, mondjuk nem halljuk meg a szirénázást, az lehet, hogy baj, de a párna, ha rezeg, az a megoldás. És akkor rezgőpárnát találtak ki, hát most én nem tudom végül
2: ezt is... elsősorban egyébként hallássérülteknek készítették,
1: jó, hát mondjuk az úgy
2: de
1: okay.
2: Igazából bárki használhatja. Uh-huh. A párna borításban 4 apró rezgő modult helyeztek el.
1: Igen.
2: És a felhasználó gyakorlatilag nem érzi őket alvás közben, amikor azonban riasztás érkezik, intenzív rezgést generálva ébresztik fel az alvó embert.
1: Jó, és persze hozzá kell tenni, hogy különben ez nem maga a párna ilyen, hanem egy párna húzat és a párna közé helyezhető réteg.
2: Igen.
1: Úgyhogy igazából meg kell venni, és akkor rá lehet rakni, és utána összekötni mindennel. Érdekes dolog ez. Alapvetően persze, végül is a normális...
2: Én azt nem értem, hogy ő honnan érzékeli, tehát ebben van füstjelző például, vagy például a betörőt hogy érzékeli?
1: Hát össze kell kötni, ez ilyen okos. Okos mindennel, de az a baj nekem különben ezen nagyon sok okos dologgal, például képzeld el, hogy nekem volt egy ilyen még ott, amikor a LED technológia bejött ide Szerbiába, akkor egy barátom ezt elkezdte forgalmazni, és akkor elmentem rögtön az első kiállításra, ahol ő először jelent meg, és én akkor láttam, hogy ma már normális, de akkor az nagyon ilyen érdekesnek számított, ez a Wi-Fi-s LED control. Amikor kiválaszthatod a mobilodon keresztül a színét, az erejét és mindent, amit akarsz. Na most itt az történt, hogy akkor mondtam, hogy nekem nyilván kell egy ilyen, hiszen az elsők között akarok lenni. És akkor úgy volt, hogy annak Wi-Fi kell, Wi-Fi-n keresztül kommunikál, tehát van egy ilyen saját Wi-Fi, amire rá kell menni. De hogy elméletileg ezt a Wi-Fi-t valahogy össze lehet kötni az otthoni internet Wi-Fi-vel, szóval, hogy te mikor hazamész igazából, és rááll a Wi-Fi-re a telefonod, akkor automatikusan tudsz irányítani mindent. Hát ezt nekem soha nem sikerült megcsinálnom, hanem hogyha állítani akartam a LED falat, akkor először le kellett menni az én Wi-Fi-mről, átmenni arra Wi-Fi-re, beírni a kódot, ha kérte, és akkor tudtam használni. Tehát szóval ezek jók, ezek a technológiák, csak néha kicsit elkomplikálják a dolgokat.
2: Na, engem meg nem is érdekelnek.
1: Nem szereted a tech dolgokat? Én hát nagyon
2: most
1: az, amúgy rájöttem.
2: Otthon össze legyen minden kötve a telefonommal, meg most itt a pannomból kapcsoljam be a klímát, hogy mire hazaérjek, addigra legyen hűtve a ház. Nem foglalkozok én ezzel igazából, tehát hogy ezek nem annyira életbevágóan fontos dolgok szerintem.
1: De ilyet nem mondja Brasnyom előtt, mert ő meg imádja
2: tudom,
1: ezeket.
2: Tudom, meg, hogy ezeket. Most itt munka közben én beállítom, hogy a hűtőm az ne 5 fokon legyen a hűtőszekrényem, hanem 3 fokon, meg...
1: A Brostyának az egy legjobb barátja, hát, most a leerni, azt tudod?
2: Hát tudom, hogy van valami, de a frizsiderével
1: szoktak
2: is
1: beszélgetni.
2: Van valami.
1: Szoktak beszélgetni a leernivel, és akkor ajánl neki a leerni, hogy mit tegyen ma, és akkor úgy segít neki elkészíteni, meg ilyenek vannak különben tényleg. Igen. Legalábbis így mesélte, valami ilyesmi van. Persze.
2: Hát, jó, ebben különbözünk.
1: Igen, különben. Én csak az ilyen lustaságos technológiákat szeretem. Azokat szeretem.
2: Én nem. Neki, ami tetszett egyébként, de ezt még évekkel ezelőtt láttam, akkor az még itt nem is volt elterjedt, de most sincs annyira, de nyilván vannak ismerőseim, akiknél ez így működik, hogy az ablak érzékeli az eső,

0: Sőt, és mondjuk, ha te véletlenül elfelejted becsukni az ablakodat, és elkezd esni, akkor ő magától becsukódik. Na, ez mondjuk, ez hasznos. De most az, hogy én ott a redőnyt húzogassam, úgyhogy nem vagyok otthon, hogy jaj, írja a virágaimat a nap, meg mit tudom én. De hogy én alapvetően használom a telefon, de én nagyon sok mindenhez nem értek, ami ilyen jellegű dolog. És én tudom, hogy ebbe végtelenül belebonyolódnék, elvesznék benne, idegesítene az, hogy nem tudom én azt most pont abban a pillanatban úgy beállítani, ahogy szeretném. Tehát, hogy nem is terhelem magam fölöslegesen ezzel a dologgal. Nem beszélve arról, hogy egyébként ez gondolom, hogy mennyibe kerülhet, és egyébként annyira meg, tehát, hogy az én életemben abszolút nem számít, vagy nem fontos. Na, nem szóval... tudom, van olyan is, aki nem tudom, elmegy nyaralni, és akkor, mikor jön hazafel, akkor bekapcsolja a robotporszívót, hogy rend legyen, vagy tisztaság, mire ő hazaér. Oké, értem, hogy van, aki ezt így szereti, tőlem távol áll.
1: Tehát hallgatok, kérdezik, hogy hogyan kell mosni ezt az okos párnahúzatot? Mármint az előbb elmondtam különben, hogy, de hát, hogy van a párna, a klasszikus párnád, akkor arra kell ráhúzni ezt, és utána jön a húzat. Szóval, hogy a húzatot mosod, ez pedig nem kell mosni. Igen, szóval ez így van, egy kitalálva. De tényleg különben ezek a technológiák közül, én arra jöttem rá, hogy nagyon könnyen el lehet szaladni. Nekem alapvetően nagyon tetszik az, amikor sok minden automata, azt nagyon bírom. Tehát, hogy van egy házban mondjuk egy bejárat, van mondjuk egy, nem tudom, egy folyosó, egy lépcsőházi valami, hogy akkor ott tényleg minek kapcsolgatod a lámpát, erre jöttem rá. Érzékelj, hogy ott vagy, kapcsoljon fel, nem? Utána van a másik, az a roló, ami a roló meg
0: de egy... De azt is úgy szokta érzékelni egyébként, hogy most például, amikor Pesten voltam, ott is így megyek, és sötétben megyek, és már várom, hogy fölkapcsolódjon, és nem, hanem akkor billegek jobbra-balra, hogy na hát, elkezd világítani.
1: Aha.
0: Tehát akkor ezzel az erővel inkább oda megyek, és fölkapcsolom, ja. Nem tudom.
1: Nem tudom, ez nagyon fura, mert... két lakásban voltam mostanában, és mind a kettőben automata, és eskü, hogy mikor elmegyek valahova, meg kell nyomni a kapcsolót, akkor olyan fura most. Hogy elmegyek és keresem, ja igen, de melyik lehet, és akkor visszajönnek a régi emlékek, melyik a csöngő és melyik a lámpa. Legalábbis én mindig küzdök ezzel. Hogy valaki ezt becsöngesse.
0: Persze volt nálam is olyan, hogy mentem valaki az vendégségbe, és fölkapcsoltam a lámpát, és a helyet, hogy tényleg a lámpát kapcsoltam, volna föl a csengőt nyomtam, meg valami random lakónál.
1: Valakinél, hogyha simán előfordulhat. Nem tudom, hogy az embereknél mi üti ki a biztosítékot, nyugodtan írjátok meg. Amikor okos házakat forgattam, akkor jöttem rá, hogy igazából nekem ez tetszik, és nagyon tetszik az elektromos roló, amiből rengeteg féle van. Van belőle az, amelyik szerintem, az ne haraguljatok, de azt kell mondanom, hogy az béna. Van olyan, amelyiken tartanod kell a gombot, és addig húzódik a roló, amíg tartod a gombot.
0: Na, az hülyeség.
1: Hát ne haragudj.
0: Pont a kettő között van, és semmi értelme.
1: Hát annak tényleg semmi értelme. Van olyan, hogy a falon van a kapcsoló, megérinted, és addig húzza, amíg meg nem érinted megint. Ez tetszik. Ha csak egyszer érinted meg, akkor felhúzza magát teljesen, máskor érinted meg, akkor lehúzza magát teljesen, ez tetszik. Tetszik az is, amikor távirányítón van a történet, de hát, hogy az is nekem rendben van. Abszolút.
0: A prasnyú hív.
1: Prasnyú hív, nem tudom miért. Műsor alatt mi történik, de majd vissza fogom hívni a szünetbe. Na szóval, ez tetszik. Azt nem tudom, hogy tetszik-e, hogy a függöny elektromos. Ezen gondolkoztam. Lehet, hogy ez már akkor tetszik, hogyha ilyen smart home-ba van kötve, mert amúgy túl sok lesz már a távirányító, tudod? Tehát, hogy a smart home van, és esetleg össze van kötve, hogy húzod fel a rolót, és megy szét a függöny, az amúgy szép tud lenni. Akár, az mondjuk tetszik. Ott el tudom képzelni, láttam olyat, hogy ugye most mint tipikusan nem ilyen házakban lakunk, de múltkor láttam különben egy olyan házat, ahol körülbelül olyan 6 méter volt a belmagasság, a nappaliban, és akkor ott a hatalmas függönyök mind motorosak voltak, és akkor arra azt mondom, hogy na mondjuk az jogos. Tehát mondjuk az jogos, hogy akkor motoros, tehát most hogy húzgálod azt a függönyt ott, nem? Kézzel. Mindig nem normális, de azt sem tudom, hogy ez hány kiló lehet különben. Amúgy ezek érdekes dolgok, szerintem az sok kiló.
0: Nehezek, igen.
1: Nem? Egyébként most kézzel 6 méteres függöny, hát az nem 2 kiló különben.
0: Hát nem a függöny, a sötétítő a nehéz.
1: És igen, bocsánat, a sötétítő, igen, az úgy, ez a drapéria, az, ami nehéz. Úgyhogy ez...
0: Firhang.
1: Micsoda? Firhang. Így szokták hívni?
0: Igen.
1: Úgyhogy így, meg hát de egyértelműen, ami szerintem tuti, hogy jó, és szerintem nincs ember, aki nem mondja rá, hogy ez kényelmes, az az elektromos kapu. Tehát ez, amikor kitalálták
0: jó,
1: ezeket a motoros,
0: igen,
1: kapukat,
0: biztos,
1: hát ez tényleg az egyszerűen fantasztikus. Tehát ez az tényleg nekem a csúcsok csúcsa.
0: Az jó, de várj, most valamikor nemrég meséltek, kivel is történt.
1: Mi történt?
0: Tudom. Hát, hogy rácsukódott. De a garázs ajtó.
1: Rácsukódott?
0: Igen.
1: Meg kihagyták a szenzort, ez azért történhetett meg. Sokszor kihagyták.
0: Ja, lehet, nem tudom.
1: Persze.
0: Nem értek hozzá.
1: Azért, mert sokszor van az, hogy különben. Most nézd, alapvetően, fú, most figyeljétek, pár gondolatban elmondom, de hát az van, hogy ugye nagyon sokszor az van, hogy szeretnél egy ilyen valamit, és akkor elmondják az árát, akkor azt mondod, hogy hát azért az elég durva, és akkor tudjuk ezt picikét lejjebb venni, és akkor azt mondjuk, hogy lejjebb tudjuk venni, és akkor ki tudjuk venni ezt, ki tudjuk venni ezt, ki tudjuk venni ezt. Alapvetően a legegyszerűbb módja ennek, mondjuk egy elektromos kapunak is a legegyszerűbb módja, kap egy jelet a távirányítón, és megindul ugye valamelyik irányba, és becsukja magát. Megnyomod, megindul a másik irányba, kinyitja magát. Hát igen. De mondjuk, hogy akkor ebben például megint csak nincs szenzor.
0: Uh-huh.
1: A szenzor azért kell, mert véletlenül nem tud, mert néha hülyeséget csinálsz. És te megindulsz úgy a bejáraton, hogy az autó félig ott van, de te valamiért megnyomod a gombot, hogy zárjon be, akkor hogy ott a szenzor, akkor tudja, hogy ott valami útban van, és nem fogja rácsukni a kaput, de ha nincs benne az a szenzor, akkor bizony rácsukja a kaput.
0: Igen.
1: Tehát ezek ilyen dolgok.
0: Uh-huh.
1: Szóval, hogy ilyen. Akkor láttam olyan problémát is, hogy van, aki annyira hisz a szenzor rendszernek, hogy maga a kapu dönti el, tehát nem fizikai gátja van annak, hogy hol van a kapunak a vége, hanem a kapu tudja, hogy hol kell megállnia. És ez azért fontos, mert ez nemrég történt egy ilyen eset, hogy ha nincs fizikai gát, hanem ennyire a szenzorba bízol, egyszer meghibásodott a szenzor, és tolta tovább a kaput. És egyszer már nem volt vége, és kidőlt az egész. Érted?
0: Jó.
1: Tehát, hogy vannak ilyen, de tudjátok, hogy mennyi ilyen dolog van? Ez egyszerűen őrület. Én nem csodálkozom, hogy különben emberek belebolondulnak, amikor így a házat szerelik fel, és így az a technikai dolgokba mennek bele. Mert ugye tudom azt, hogy nálunk egy nagyon érdekes átalakulás van most jelen pillanatban. Most már nagyon sok mindenki foglalkozik, mondjuk szakemberrel, dizájnerrel és kivitelezővel, de egy csomó ember még azért valljuk be, hogy azért még mindig úgy van, majd én tudom. Meg majd én kitalálom, meg majd én megoldom, és akkor ez a kettőség van, és akkor ebből aztán jönnek az érdekességek, meg a mindenféle megoldások. Egyetlen egy barátom van, közös ismerősünk, barátunk, most nyilván a nevét nem mondom majd neked műsoron kívül, kezdett, hogy beköltözött a házukba, és látom, hogy van elektromos kapu, elektromos garázs, ajtó, de látom, mindig mindent kézzel nyitogat, és mondom, hogy ne haragudj, de mondom, látom ezt, de mondom, ez minden elektromos, nem? Azt mondja, ugyan már szapjuk fel, ez úgy van beállítva, hogy amikor hazaérkezik, akkor az autó, nem tudom, érzékeli érted a kapu, és akkor egyszerre nyílik úgy, hogy elkezd nyílni a nagy kapu, és utána automatikusan nyílt a garázs ajtó, hogy én oda be tudjak hajtani, érted, aztán minden automatikusan becsukódik. Nekem ne nyíljog a sor össze-vissza mindenit, kikötöttem mindent az apja Filip. Mondom, most komolyan, mondom, emberek ezért...
0: Ez a te életed vágya, hogy behajtson a nagy kapun.
1: De érted, mondom, ez emberek több ezer eurót fizetnek azért, hogy ez így összehangolva nyíljon, te meg mondom, kikötötted be, idegesít? Hát engem idegesít. Hát mondom, te legenda vagy, mondom, én nem hiszem. Úgyhogy ő kikötötte, nem, jobb az kézzel jutogatni. Amúgy annyira jogos az egyik hallgatónk írta, azt mondja, hogy gyerekkorunkban én voltam a tévé távirányító, most meg már vibrációs párnák vannak, hát világ, fejlődik a világ. Igen, ez tipikusan az, amikor...
0: Hát igen, most fejlődik a leggyorsabban.
1: Én azon
0: csak
1: rögtem,
0: nem tudom, hogy ez jó-e.
1: Nálunk a szomszéd irigykedett mindent. Nálunk úgy volt, hogy hazaért egyszerre a szomszéd meg én. Akkor az úgy nézett, hogy a szomszédnak volt olyan nagy elektromos kapuja, amit tudod, hogy még az a villogó is van rajta, az a full főszeret, amikor még az a villogó jelzés is van rajta. És tudod, ül az autóba, néz, én meg hazérek, hogy ülök az autóba, ő ugye megnyomja a gombot, nálam az ex ment ki mindig kaput nyitni, és így gondolkozott az, hogy amúgy bárhogy gondolkozik, szerinte én nyertem, nem? Hát mondom, végül is mind a kettőnek kapunyitója van, csak neked motor, nekem meg bio kapunyitón van, úgyhogy hát van ez így. De aztán különben ez is egy érdekes dolog, mert ezt visszahallottam több helyről, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkinek az van, hogy a férfi vezet, és a nő nyitja a kaput. De hogy ez hosszú
0: távon... Ez ilyen tipik amúgy, igen.
1: Igen, de hosszú távon én azt hallottam, hogy sokszor így évek után így egyszerre dől ki, hogy én többet nem nyitom
0: igen,
1: ezt a kaput!
0: Igen, és erről mémek is vannak, és erről nekem mindig eszebe jut a nagymamám.
1: Na miért?
0: Akinek mindig ki kellett nyitni a kaput a nagypapámnak, aki jött vagy a jugójával, vagy a traktorral, és ez mindig úgy volt, ez el volt várva, hogy az a kapu, az nyitva legyen abban a pillanatban, amikor a nagypapám odaér a ház elé. Tehát nem volt olyan, hogy odaér a nagypapám, és neki mondjuk dudálnia kell, és a nagymamám akkor indul el a konyha felől, hogy kinyissa a kaput.
1: Hanem hallott-e, mikor jön?
0: Hanem azt tudni kellett.
1: Á, ebben vita volt?
0: Hát ez világ egyik legnagyobb problémája volt, ha véletlenül szegény nem ért.
1: Ugyan, az ez nem volt szép.
0: Nem volt szép, de hogy ez a kapunyítás, ez tényleg a nőkre hárult.
1: Hát ezért kell elektronos kapu, látjátok? Ez
0: vagy
1: ez család.
0: Hárul, de
1: ez
0: igen. Ilyen,
1: igen.
0: A család szempontjából lehet, hogy pozitív
1: a család szempontjából.
0: Kapu. De ez nagyon tök vicces. Egyébként, hogy mondjam, szomorú, mert van ebben szomorúság is, de alapvetően ez tényleg igaz. És tényleg a nőknek egy része egy idő után úgy kiakadt. Nem nyitom ki?
1: Arról ad kaput?
0: Lány ezeket a... Most a mi nagymamáminknál, vagy nagymamámnál van kapu, tudod, ilyen nagy fém.
1: Nagy fém kapu, persze.
0: Akkor ki kell ott így húzni belőle azt a kis tartó részt, akkor kicsit meg kell emelni, hogy te ki tudjad nyitni.
1: Persze, akad meg össze-vissza.
0: Közben
1: minden.
0: Olyan furcsa hangja van, meg kicsit azért ugye betont is súrolja, de magának súrolja. A kapunak is van ez a gongó hangja. Úgyhogy igen, ez ugye jó gyerekkori.
1: De nem kell messzire menni különben technológiába, meg ilyen dolgokba, mert például anyom mesélte valamely nap ezt a sztorit, hogyan került a családi házba először mosogatógép. Ez úgy indult, hogy vasárnaponként, nem tudom, hogy nálatok mi volt a szokás, nálunk az volt a szokás, hogy vasárnaponként meg volt a nagy családi ebéd. Anyom ugye mindig mondom, hogy tényleg ilyen őrű dolgokat mindig sütfőz. Hatalmas, hogy vasárnapi kaják, aminek ez mindig fontos volt, mert mindig együtt volt a család, meg minden, és a lényeg az, hogy utána közös mosogatás. És akkor mindig nagyon mérgesek voltunk, mert a kaja után már aludni menni, nem pedig mosogatni, és akkor mosogatni kellett, vagy pedig mosogatni, vagy törölgetni valami, és akkor az egész család ott állt a konyhába, és akkor még nem tudom, 3-4 órát ott és sikáltuk, meg minden. Én már néha úgy voltam, hogy inkább nem akarok már vasárnap enni, inkább nem eszek, csak ne kelljen mosogatni. Különben most tudod te is a gyerekeidről, hogy hány óra van, mennyire imádnak mosogatni, vagy ilyen, vagy
0: nem is
1: el tudom képzelni.
0: Nagyon.
1: El tudom képzelni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy így mondtuk már, de mi ezt nem bírjuk csinálni már, tudod. És kezdődött, hogy pont akkor volt anyunak valami olyan biznisz, ami az, de most minden rövidítem a sztorit, valami olyasmi volt, hogy nem tudták kifizetni, hanem valami keretösszeg volt valami boltba. És látta, hogy van mosogatógép. Legalábbis remélem, hogy jó emlékszem sztorira. És akkor az volt a lényeg, hogy mondta, hogy tudod mit, akkor oké, próbáljuk ezt ki. Na, hát neki alapvetően nem tetszik ez az ötlet, de jó, akkor vegyünk egy mosogatógépet. És akkor mosogatógép bekerült a házba, és rájött, hogy ez a világ egyik legjobb dolga. És azóta már a harmadik mosogatógépük van, nem tudnak nélküle élni. Nem úgy, hogy egymás nem folyamatosan, nem tudom, tönkre vagy az egyik, rök automatikusan jön a másnap, mennek a következő, és nagyon-nagyon-nagyon szeretik, és használják, és borzasztóan élvezik. Apámat úgy hívom azóta, hogy ő különben a mosogatógép menedzser.
0: De ez ugyanis is érdekes, mert egyébként igen. A férfiak a mosogatógép menedzserek.
1: Igen, de elmondom, hogy miért.
0: Ez azért nagyon érdekes, tehát, hogy én itt látom így nálunk ugye? Is a...
1: Zoli?
0: Hát igen, meg mondjuk nál, tehát a Zoli bácsi, és ja. Ők is, és akkor ők van, amikor így erről így beszélnek, hogy akkor most a mosogatógép, hogy most a mit milyen el...
1: De várjál, ebbe az érdekes, hogy én van, hogy néha beteszek valamit abba a mosogatógépbe. Uh-huh. Apám átpakolja, az úgy nem jó. Érted? Ezért hívom én menedzsernek, érted? Menedzseli azt a mosogatógép. Nem mindegy, hogy mihol áll, az a pohár, az a... Jó az ott, de figyelj, ha ide rakod, akkor optimális. Jó, mondom, optimális, persze, jó, hát mindegy. Hát ahogy mondod, hát én aztán nem szólok bele. Hát, hogy ez a haláli. Imádom ezeket a dolgokat. Szóval ez a mosogatógép is nálunk ilyen családmegmentő projekt volt. És nagyon sok mindenkinél úgy látszik, ez a kapu is ilyen. Család megmenti.
0: Igen, egyébként biztos.
1: Értek, férfiak, előbb-utóbb gyűjtsétek hát össze a pénzt, mert aztán az hogy ki fog akadni, aztán abból nagyon durva lesz.
0: De ez szerintem régen volt jellemző, ez a kapunyitogatás alapvetően.
1: Hát szerintem most is megy ez nagyon.
0: Hát végül is lehet.
1: Hát persze, hát aki hát hogy nyitott ki?
0: Nyisd a kaput!
1: Nyisd, szia, akkor nyisd már a kaput. Tudod, halál. Na mindegy, szerintem ez nálatok is így van, csak most nem írjátok meg és huccotok vettek, és nem meritek. Amúgy írjatok nyugodtan 063 621 605.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Danon reggeli.
1: Anett nagyon jól fogja érezni magát a hétvégén, mert megy a Durindur és Gyöngyös Bokrétára.
2: Gyöngyös Bokrétára.
1: Vagy csak a Gyöngyös csak. Bokrétára.
2: A Brassnyóval.
1: Igen.
2: Mi már évek óta járunk, tavaly nem voltam, mert nem is tudom, hogy mi volt akkor, nem voltam itt. De idén megint. Azt hiszem, hogy ez már a negyedik év, amikor a Brassnyó Zolival vezetünk egy ilyen, hát egy ilyen élő közvetítős részt, amikor a néptánc csoportok felvonulnak az adott településen. Igen. Ugye idén hajdújárás az otthont a Gyöngyös Bokrétának és a Durindónak, 62. Gyöngyös Bokréta, 49. Durindó. Szombaton és vasárnap tartják, viszont már ma kezdődnek a kísérő programok, ugyanis ma már megtartják a képzőművészeti és fotópályázat eredményhirdetését, ezt követően kiállítás nyílik, Sebők Valéria a népművészetmestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvarró alkotásaiból. Este 9-től pedig a Vinogradár foci pályáin szabadtéri mozi várja az érdeklődőket, ahol a Magyar Menyegző című alkotást lehet megtekinteni.
1: Ja persze, nyilván magyarul, ugye, hogy máshol, persze. Egy magyar filmet magyarul lehet megnézni.
2: Igen. Sebők Valériánál voltam egyébként a télen forgatni, megismerkedtem vele, és fantasztikusan érdekes dolgokat mesélt arról, hogy ő mivel is foglalkozik, meg ő készíti ezeket a papírangyalkákat is, ezt lehet, hogy a hallgatók ismerik egyébként, igen. Úgyhogy, na, tök jó lesz, nagyon várom. A Gyöngyös Bokrét az egész életemet végigkísérte, a dédanyomám volt az egyik alapítója.
1: Ó, komolyan?
2: Igen. És hát én is néptáncos voltam, és mindig kellett menni, és emlékszem arra, amikor egyszer Szabadkán tartották a Gyöngyös Bokrétet, akkor rettenetesen meleg volt, nagyon-nagyon meleg volt, és 8 órát kellett a népviseletben lennünk.
1: És ez nagyon rossz
2: és,
1: volt.
2: És majdnem elájultunk. És emlékszem, hogy ott a sportcsarnokban volt, kis erdőben, ott így próbáltunk hűsölni, de nem nagyon jött össze.
1: Jó, hát sajnos láttam.
2: Mert hogy ugye a viselethez hozzájárul az, hogy te abban nem nagyon tudsz leülni.
1: Ó, basszus! Komolyan?
2: Hát igen, ott neked van 8 alsó szoknyát, keményített alsó szoknyát.
1: 8 órát álltál a melegbe?
2: Plusz a felső szoknyát.
1: Na, jó,
2: igen,
1: azért.
2: És akkor hát ez a baj vele. Le tudsz ülni mondjuk valamilyen kis sámliszerűségre esetleg, de nagyon kell vigyázni, hogy ne törjenek meg a szoknyák.
1: Na jó, hát ez igaz, nehéz, ráadásul
2: ilyen
1: azért...
2: szempontból a gombosi, doroszlói, meg a kupuszinai viselet azért elég hardcore.
1: Hardcore-ba?
2: Igen, egyik közös ismerősünk mutatott fotót, hogy a lánya beöltözött doroszlói viseletbe, jó. Most az elmúlt hetekben egy ilyen egyházi eseményre,
1: aha.
2: És akkor úgy szállították, hogy ő meg a kocsi csomagtartójába ja, így
1: láttam,
2: betérdelt,
1: láttam
2: így betérdelt és akkor hát ugye nem tudott beülni az autóba, és akkor így tudták el szállítani A pontból B pontba. Egyébként, amikor Doroszlón van a kisboldogasszonynapi búcsú, akkor ott ugye be szoktak öltözni Mária lánynak a lányok, ami hasonló, tehát hogy a maga az alsó szoknyák, azok ugyanúgy megvannak, mint a népviseletnél, viszont a felső része, a felső szoknya, meg a, az ing hozzá, meg a fejdísz, az hófehér. És én láttam olyat, hogy úgy szállították a lányokat oda a templomhoz, hogy egy ilyen kis, hát egy ilyen kis utánfutó szerűségen álltak,
1: aha.
2: Aminek volt egy ilyen magas oldalán, be tudtak kapaszkodni, és akkor így vitték a lányokat a helyszínre, mert hogy máshogy nem tudtak eljutni. Most nyilván
1: ja, ez abszolút
2: sétálhattak
1: ez
2: volna, de...
1: igazából abszolút jogos, hát mi más tudsz kitalálni.
2: Igen, igen.
1: Wow. Nekem az a durva még különben, hogy rengeteg ember van ezeken a rendezvényeken, már csak azért is, mert körülbelül, hát igazából nem körülbelül, nem több mint 2000 maga a vendég.
2: Igen.
1: Hol vannak még a helyiek?
2: 1500 fellépő.
1: De hát nagyon durva. De ugye én úgy tudom, hogy mindenkivel együtt az több mint 2000 ember.
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát abszolút, és ez nagyon súlyos. Tudom, hogy azért mindig, amikor kiderül, hogy hol lesz következő évben, azért arra mindig egy picit rá kell készülni. Idézőjelben picit rá kell készülni.
2: Rá, és a hajdújárásék nagyon rákészültek egyébként. Tehát, hogy amikor megtudták, hogy náluk lesz, onnantól kezdve már így a helyiek, akikkel beszéltem, ők már tiszta extázisban voltak, és összefogott a falu, mindent kifestettek, múltkor, mert elég gyakran járok oda egyébként, láttam, hogy csomó helyre ültettek gyönyörű virágokat, ahol eddig nem is voltak, úgyhogy nagyon várják, meg nekem még Magyar Csernye volt, én kellemes meglepetést, előtte soha nem jártam Magyar Csernyén, ott tavaly előtt volt a Gyöngyös Bokréta, és én ott annyira jól éreztem magamat, hogy több száz önkéntes helyi részt vett abban, hogy szépítse a falut, meg részt vegyen a szervezésben, és azok az emberek annyira boldogok voltak, meg annyira büszkék voltak magukra, hogy ezt így sikerült összehozniuk, és én, annyira fantasztikus volt ott a hangulat. Én úgy éreztem magamat azon a napon, mintha én is Csernyei lennék, vagy nem tudom. Tehát, hogy úgy, tudod, úgy megismered a helyieket, én nagyon szeretek ilyenkor ott így barátkozni velük, meg kideríteni, na milyen itt az élet, meg mivel, ki mivel foglalkozik, mit csinálnak, milyen a közösség, és nagyon neki ők annyira cukik voltak, hogy nem igaz.
1: Persze, abszolút.
2: Úgyhogy ez tök jó.
1: Abszolút, úgyhogy igen, ez egy nagyon jó, és főleg ez a... Én voltam különben azon a focipályán, ugye volt egyszer, biztos volt többször is, én egyszer voltam, amikor volt maga a Tajas Színház. Uh-huh. Tök jó volt. Akkora szerencsém volt, mint az állat, mert valami olyan volt, hogy kimentem, és nem voltak székek, vagy valami. Én nem vittem székeket, de úgy nem nagyon tudtam hova ülni, meg erre, arra, de mi ketten voltunk, és valahogy így hangosan így valahogy kijött bele, hogy jaj, bárcsak lenne két szék. És így hátrafordul valaki, azt mondja, Zeci, ez te vagy? Náluk van két szabad szék, gyere, hát épp nem tudunk vele mit csinálni. Azt mondja, nektek kell, mondom, ilyen nincs a föld, mondom, van véletlenül két szabad széket, akkor azt mondja, jaj, hoztunk többet. Mondom, ilyen nincs. Én azt most sem hiszem, hogy ez megtörtént. Tehát a sötétbe nem is lát senkit, hogy ő fölismerte a hangomat, és hogy megfordult, és ez tényleg ez. Őrület. Na mindegy, szóval voltak ilyen. Szóval elég szép helyszín az este.
2: Szép, igen, de én nem tudom, tehát hogy akkor a füves pályára léptek rá, vagy ott volt a színpad például, a teniszhez.
1: Igen.
2: Mi lesz ott a focisták fűvével?
1: Hát semmi, hát az rendbe hozzák.
2: Hát kitapossák ott az emberek.
1: Dehogy tapossák, a fű szereti a tapossák. Komolyan mondom neked. Hát persze, a focisták mit csinálnak
2: hát
1: rajtuk szerinted?
2: Hát focisták is taposság, de most tudod, sokan akkor nem tudom, biztos, nem tudom, lehamuznak, eldobják a cigicsikket, mit tudom én, vagy nem, ne legyek ennyire pessimista.
1: Tehogy legyél!
2: Jó.
1: Legyél pozitív!
2: Jó. Én félek, hát a Marci oda jár focizni, nem, hogy valami baja legyen a fűnek.
1: Jó, nem lesz neki baja. Marci lesz baja. 8-53 perc, amiatt én meg hírekkel.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen közel 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Mint fogalmaz, a VMS tartományi szerepvállalásának köszönhetően számos, a közösségünk számára kiemelten fontos intézmény fejlődhet a következő időszakban. A szerb biztonsági és információs ügynökség közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkos szolgálatok tevékenysége indokolja. Az operatív információk alapján Montenegróban tartózkodik Radoje Zvicer, a Kavacsi bűnszervezet vezetője, akit több ország hatóságai köröznek.
7: A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be Facebookon szerdán Gyira Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet.
1: Időjárás.
6: Ma egész nap csapadékos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
0: indulj el a startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Hallgass napjaink slágereit,
15: és légy tájékozott.
14: Ez a

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: közérdekű információ következik.
1: Bizony, és azt mondják, hogy Szabadka és Topolya között nincs rendőr, viszont a gyúrópékséggel szemben igen.
2: Gyúrópékség?
1: Imádom, amikor ezeket írják. Mintha mindenki tudná, hogy ezek a pékségek hol vannak. A csíró, a gyúró, azt a mindenit, tehát hihetetlen.
2: Ez olyan, mint falvakban, amikor mondják, hogy mondanak egy ilyen becenevet, hogy a cimeték mellett lakik az asszony.
1: Igen,
2: jaj,
1: a cimeték. Mindenki tudja, hol adnak a cimeték. Ez biztos, határ az különben oké reggel óta.
2: Áramkimaradás várható Tótfaluban, Oromhegyesen és Olmódon. Még mindig nem jöttem rá, hogy hol van Olmód.
1: Nem tudom, de mit ír a Dobárdán, hogy Bajai úton nincs rendőr?
2: Nincs.
1: Ha jó, van, oké. Köszönjük szépen az információt. Ja, hogy nem azt mondja, hogy az a pékség, a gyúrópék itt van a Bajai úton, de itt nincs rendőr. A gyúrópék itt van. Hát de azt írja az Enoszó, hogy ott a rendőr. Hát most akkor én mit csináljak? Hát
2: a túloldalán, szemben a gyúrópékkel.
1: Igen, és közben mutatja Dobárdán Robi körött egy képet, hogy éppen nála a taxiba ellátnak egy nénit. Kap valami injekciót. Reméljük, hogy jó van a néni. Aztán írja nekünk Zoli, hogy a csíró az viszont kis bajmokban van. Ugye azt, hogy a vért vesztek a nénitől. Miért? De miért vesztek bárkitől?
2: Hát hozta ide a... Szerintem lehet, hogy...
1: Ilyen van?
2: Hát lehet, hogy nem bír kiszállni.
1: Nem bír kiszállni. És nem. Ilyen van, hogy akkor...
2: Hát szerintem van, igen, időseknél, wow. Olyan betegeknél, akit nem tudnak...
1: Hoppá, értem. Jó, hát akkor ez szép tőlük, hogy ilyen van. Szóval Dobárdán Robi, te ilyeneket csinálsz. Hát ez igen. Mármint nem Dobárdán Robi.
2: Remélem, nem fizettetted meg a fuvart.
1: Hát ebből él, hát hogy ne fizetett.
2: Jó, de szegény néni.
1: Hát honnan tudod, hogy szegény? Lehet, hogy nagyon gazdag, csak nem tud sétálni. Ott valaki nem tud sétálni, ott nem biztos, hogy szegény.
2: Jó, Anna.
1: Anett, kérlek szépen.
2: Nem hiszem, hogy sok nagyon gazdag néni van nálunk. Mi van?
1: Hát én nem tudom.
2: Néni, nincs hát sok gazdag
1: néni. Sincs. Hát most olyanokat kérdezel tőlem, hát honnan tudja?
2: Igen, írja, hogy Anett non-profit taxis lenne. Én körben olyan lennék. Meg én így random különben erről valahogy le kéne szoknom, vagy nem tudom, de én így random megállok az utcán, és én megkérdezem az embereket, hogy így el kell, hogy vigyem őket valahova.
1: Komolyan?
2: Hát most tegnap is volt egy ilyen, vagyis tegnap előtt, hogy szálltak be a gyerekek a kocsiba, vittem őket a suliba. És látom már messzebbről, tehát amikor én még mentem ki a kapun, és vártam, hogy a gyerekek is jönnek, láttam, hogy közelít felénk egy férfi, aki ilyen nagyon nehezen jár. Úgy húzza a lábát, meg fogja így az oldalát, és látom, hogy rossz állapotban van, és amikor odaért elénk, akkor én így
1: gáztatta.
2: Megkérdeztem tőle, hogy hát, hogy minden rendben van-e, hogy mi a baj, hogy el kell-e, hogy vigyem valahova. Hát alig járt, és akkor mondta, hogy jaj, hát, hogy nem, hogy itt van, ő a környékre megy, mert hogy, de biztos hallottam, mert hogy volt itt Szabadkán a Szupnál egy baleset, hétfőn volt a baleset, és ez kedden volt, azt hiszem, hogy én találkoztam vele, és hogy ő szenvedte el ezt a balesetet, egy nő belé hajtott, és nagyon megsérült, és akkor felemelte a pulóját, megmutatta, hogy hogy néz ki az egész oldala, meg minden nagyon durva amúgy, és hogy emiatt vannak nagyon nagy fájdalmai, meg ezért jár nehezen, és akkor én még ott erősködtem, hogy mondom, biztos, hogy nem kell, hogy elvigyem, mert mondom, elviszem itt az utcába is, hogyha itt lakik, vagy nem tudom, úgy nem tűnt ismerősnek. Úgyhogy...
1: Egyszerűen rára faragsz.
2: Szoktam így.
1: Én lennék az öreg bácsi, és megáll egy ilyen szőken, egy ilyen nagy autó, hogy szia bácsi, elvigyelek én meg úgy. Hát, na, ne. Figyelj.
2: Egyszer egy ilyen részeget is el akartunk vinni.
1: Itt lakok a sarkon túl. Igen, itt fordul le jobbra. Igen, meg itt igen jobbra. Igen, mi ott még egy kicsikét áll. Ott az a kapu, ott egyszer, kell bevenni.
2: Egyszer egy részeg bácsit különben el akartam vinni, akkor még a Mannával mentünk kocsival. De ezt meséltem már, és láttam, hogy tolja a bicikli, de föl van a biciklire pakolva minden ilyen ládák, minden vitte a cuccokat haza zöldségestől, meg a boltból. És szegény annyira be volt rúgva, hogy nem tudta tolni a bicikli, minden leesett a földre. És a Manna is ilyen nagyon ezt tőlem örökölt, hogy ennyire ilyen szociálisan érzékeny, és így egymásra néztünk.
1: Szociálisan érzékeny.
2: Hát igen, és így egymásra néztünk a Mannával, és mondom, álljunk meg, ugye? És azt mondja, igen, anya, álljunk meg.

0: és akkor félreálltam.
1: Segítsünk a részek, bácsi.
0: És akkor segítettem bácsinak összepakolni. De láttam, hogy sehogy nem tud egyensúlyozni, de úgy még ilyen jó kedélyű volt, még ilyen jó fazomba volt, és így mondom, tudja, mint mondom, hol lakik maga, mondom, tegyük be a csomagtartóba ezt a sok cuccot, mondom, a biciklit itt hagyjuk, majd eljön érte valaki, vagy mondom, majd utána berakom a kocsiba, és hiszem, és mondom, mondja, hogy hol lakik, és elviszem haza, mondom, mit kínlódik itt, hát nem jut egyről kettőre, két centit nem volt képes előre haladni. És így nézett rám, és így mondta, hogy jaj, azt mondja, én annyira szeretnék így hazamenni kocsival, de azt mondja, ha én ezt a feleségemnek megmondom, hogy annyira részeg voltam, hogy úgy kellett, hogy hazahozzanak autóba, azt mondja, nagyon szégyelném magamat, úgyhogy én valahogy megpróbálok hazajutni a biciklivel. Mondom, oké, és amíg indultunk a kocsi felé, már megint mindent leejtett, akkor megint összeszedtük, és akkor mondtam neki, hogy hát oké, sok sikert, hát nem tudom.
1: Akkor ennyi, menj Isten írével.
0: Hát ja.
1: Kb. Nem?
0: De azért jó, hogy fél az asszonytól.
1: De ez mennyire jó, fél az asszony, de ez hihetetlen.
0: Mintha egyébként a így, hogy biciklivel megy haza az asszony, nem látna, hogy milyen állapotban van.
1: Annyira hát, félnek egyes férfiak a feleségeiktől, hogy inkább érted, végig szenvedi azt az utat. Igen. Titokban iszik.
0: De így is, úgy is rossz lesz a vége, ha hazaért. Tehát, hogy tök hát, mindegy. Hát látszott rajta, hogy vége van. Hát igen. Teljesen készen volt ezt szegény bácsi.
1: Képzeld el.
0: Igen. Meg egyszer volt olyan is, hogy láttunk egy bácsit, hogy leesett a bicikliről, és akkor feküdt a földön. És az nagyon vicces volt, mert én megálltam, és ahogy megálltam, látom, hogy parkol le még egy kocsi, hogy segítsen, és ez meg az Alen kollégánk volt, a Boros Alen.
1: Igen?
0: Igen, és akkor összenéztünk, elkezdtünk nevetni. És akkor ott a bácsi megmondta, hogy ő hol lakik, hogy mi a címe, és akkor, hogy menjek el, és szóljak a lányának. Tehát ő se akart beszállni az autóban, hanem mondta, hogy akkor legyek szíves, és
1: hát
0: szóljak a...
1: Hát nem telefonáltatok.
0: Nem volt nála telefon, hát semmi nem volt nála.
1: Aha.
0: Örülök, hogy a címet tud, és akkor elmentem egy vadidegen házba, így becsöngettem, kijött egy férfi, és így mondom neki, hogy mondom, lakik itt egy nő is, és mondja, hogy igen, a feleségem. Mondom, szerintem az ő apukája fekszik ott, mondtam, hogy hol, mondom, és akkor kijött a csaj, és akkor mondja, részeg, ugye? Hát mondom, meg eléggé, de mondom, nagyon összeverte magát, és akkor elmentek érte.
1: Te ilyenkor ilyen drámás vagy?
0: Nem, én ilyen nyugodt vagyok.
1: Hihetetlen.
0: Nem vagyok drámás, csak szeretek intézkedni.
1: És akkor most délutánokért ilyeneket csinálsz?
0: Uh-huh. Hát, igen. Látom, hogy a gyerekek verekszenek az utcán, akkor mindig így megállok, és figyelem, hogy meddig fajul el, hogy nem az van, hogy terrorizálnak egy gyereket hazafelé. Aha. Tudod, hogy ez csak valami poénverekedés, vagy komoly.
1: Te milyen öreg asszony leszel, az elképesztő.
0: Én nem öreg asszony vagyok. Hát én egy ilyen, én vagyok a városnak az őrangyala.
1: Nem, mondom, te milyen öreg asszony leszel, hanem az elképesztő.
0: Hát?
1: Veled kendő. Kendővel ez fogva ugye a haja, és tudod, hogy éjszakánként, csak tudod, mikor úgy felnézel valami magas épp városháza tornyára, akkor látod Anett sziluettjét, és akkor tudod, mögötte egy villám, hogy levágódik, és akkor Anett figyeli a várost, és akkor, hogy there's a town in Subotica, there's a vigilante, Anett néni, vagy valami tudod ilyen, és akkor Anett ott a kis botjával, meg ne lássalak titeket! Na, szedéljük egy...

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
2: A 91,5 MHz-en.
3: Pannon Rádió.

0: reggel kér a testem, enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús, csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: Sok hülyeség ment itt ma a reggelében, többek között nemrég ugye ez a taxi, hogy Anett, ha taxis lenne, ingyen vinni az embereket, meg Anett, hogy ugye így aktivizálja magát, és akkor megy az emberekkel találkozni, meg segít bárki, meg stb. Stb. Írja nekünk például Zoli, hogy Anett, taxi ingyen, én utaznék veled, és emelre pedig azt reagálta, hogy olyan lennél, mint egy szuper nagyi, mert mondta, hogy milyen lenne majd időskorában Anett, hogy akkor majd itt védi a várost, olyan lenne, mint a Batman.
2: Igen, Attila is azt írta, sajnos a szupernagyit már megfilmesítették, így Anett lemaradt róla. Régebben valamelyik magyar csatornán pörgött egy brit sorozat, ahol egy nagyi lerendezte a rossz fiúkat, megvédte a város lakóinak egy részét minden bajtól, és még a zsarukkal is puszipajtások voltak, de persze lehet utánozni a hős tetteit. És megnéztem most, hogy hogy is nézett ki ez a szupernagyi, te pont így képzelsz el engem egyébként.
1: Igen, mutasd már, hogy néz ki, ott van nyitva. Hát nem, ettől rosszabbul képzelek el.
2: Rosszabbul?
1: Hát persze, én nem ilyen, hát ez a nőn kalap van, meg ilyesmi. Téged úgy képzelek el, mint a gombosi néniket. Érted? De jó, nyilván te már nem leszel olyan, hát ez lehetetlen.
2: Ki tudja, már, ki tudja.
1: Á, már ilyen komoly városi nő az Anett.
2: De a legjobb valaki azt írta, hogy te Walker a texasi kopó.
1: Hát nem Walker, Anett a texasi kopó. Ezt írta.
2: Walker a texasi kopó, csak igen, néven
1: igen,
2: úgy
1: igen,
2: írta.
1: Igen, abszolút. Voltak ilyen sorozatok, nekem van az a Miss Fletcher? Ő volt a nyomozó néni?
2: Uh-huh.
1: Aki azt mindig igen. Megy és megoldja a dolgokat, tudod, és így...
2: Jaj, én soha nem szerettem az ilyeneket.
1: Tudod, katasztrófa, én sem szerettem az ilyeneket, csak mindig volt valaki, aki nézte, és akkor mondom, már megint ez megy, és mondom, igen, már megint ez megy, hát mondom, jó van, állj, de. És akkor tudod, hogy ment, mindig mindenbe belekotnyereskedett, és akkor mindig úgy megfejtette dolgokat. Tehát ugyanolyan érdekes logika különben, mint ez a Mateo atya, ő is mindig úgy mindenbe beleszól, érted?
2: Don Mateo, igen.
1: Don Mateo, érted, ő megy, és akkor addig szól bele a dolgokba, még érted megfejtét, ő. A pap!
2: Hát miért ne fejtetni?
1: Hát miért a pap?
2: Szerintem az Ákos is megfejti a dolgokat gombosan.
1: De nem. Akkor esküszöm, kell nekünk, neki vennünk egy olyan biciklit, mint a Don Mateónak, hogy azzal menjen.
2: Van neki.
1: Igen?
2: Persze.
1: Akkor lehet, hogy Ákos olyan, mint
2: neki
1: a Don Mateo?
2: Nekem vannak is felvételeim, ahogy ő a kis reverendájába biciklizik.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Mi
2: igen,
1: a franc, igen, Ákos? Igen. Ne szórakozz, hát hihetetlen.
2: Igen.
1: Úgyhogy vannak ilyenek. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy amióta van a Monk, volt ez a Monk felügyelő, akinek mindig úgy megvan, hogy zavarja, hogy mi hogy áll. Ennek van valami neve, ODC? Azt hiszem, ugye? Az, amikor zavarnak, amikor valami rosszul áll. Vágod?
2: Lehet, igen.
1: És azon szoktuk röhögni, hogy nekem a Christopher szokta mondani, hogy amikor valami rosszul áll, akkor mindig azt, hogy ez zavarja az ODC-met. Ezt szokta mondani. Tudom, amikor valami, nem tudom, van mondjuk egy iroda, és ott fel kell venni valamit, és valami rosszul áll, hogy várj, ezt megigazítom előtt, tehát nem állhat itt. Zavarja az ODC-met. És múltkor követtük...
2: OCD.
1: Vagy OCD, mondom, hogy valami ilyesmi. OCD. De annak mi a rövid? Mi az a rövid? Az mit jelent?
2: Obsessive Compulsive Disorder.
1: Nem lettem okosabb, de jó, oké, szóval OCD, na, OCD.
2: Obszesszív, kompulzív zavar.
1: Na, csak megjegyzem
2: lassan.
1: Igen, és akkor múltkor pedig úgy mentünk.
2: Ez a kényszeresség, mert sokszor mosod a kezedet, meg ilyesmi.
1: Ja, ez is hozzátartozik?
2: Igen, minden, ami kényszeres.
1: Aha.
2: És ismétled, tehát, hogy így visszatér.
1: Á, értem. Na, szóval, azt, ilyen nekem Albert, obszesszív, várjál, eltűnt a
2: na, kijelző. Doktor úr.
1: Francokat, na majd mindjárt megfogom a telefonom, nem tudom, hülye vagyok, az órámon olvasom az üzeneteket, hagyjuk már hülyeséget. Azt mondja, na, obszesszív, kompulzív zavar.
2: Ezt én is mondtam.
1: Nem megy az autokorrekt.
2: Én
1: igen,
2: is ezt mondtam.
1: Ezt mondja Anett is, igen. Na, szóval, és akkor múltkor pedig megyünk, tehát követünk egy autót, aki vezet minket, és kilométereken keresztül. És tudod, van rajta az a tetősín hosszába, de keresztsín is van rajta, de nem gyári, hanem tudod, utángyártott, aminek az a trükkje, hogy tudod, mindig neked kell beállítani. És esküvi, tudod, így nézem az autót hátulról, előttem, és látom, hogy mind a két sín egy picikét jobbra, jobban ki van, mint balra. És így nézem, és mondom, Krisztoffel, mondom, nem bírom, ez az én OCD-be szavarja. Hogy lehet jobbra, mondom, az a rohadt tetősín, mondom. Ez borzasztó.
2: De nem bírod azt mondani, hogy az OCD-med zavarja.
1: De. Mi így szoktuk mondani, érted?
2: Hát, jó.
1: Jó, én hiszem, hogy ez így nyelvtanak helytelen, mert ő maga az OCD.
2: Hát
1: az...
2: nem is nyelvtanilag, hanem úgy egyébként.
1: Várjál, mert amúgy hogy jön ki? Tehát az OCD-m ez zavarja. De! Hát de OCD-m van és zavar.
2: Hát de téged zavar, nem az OCD-det, hanem neked, ha mondjuk van valamilyen kényszerbetegséged, akkor nem a kényszerbetegségedet zavarja, hanem téged.
1: A te kényszerbetegségedet zavarja, nem?
2: Téged zavar, mert van kényszerbetegséged. Okozat.
1: Nagyon-nagyon-nagyon megcsavartad, az én verzióm jobb, ne haragudj, de azt kell, hogy az én válaszatom jobb.
2: Hát jó, végül is az egyszerűbb a tiéd.
1: Hát egyszerűbb, nem? Egyszerű. Nem kell. Azt mondja, hogy Attila például, hogy Anett, ami Karenünk intézkedik. De különben nem mondjatok már ilyet, én tudom, hogy Attila nem akart rosszat, de a Karen az nem jó, vagy ilyet, de nem hiszem, hogy ilyet akart élni. A Karenek azok az idegesítő nők, akik beleszólnak mindenbe. És az Amerikába
2: indult. Jó, most elismerted, hogy én nem vagyok idegesítő nő.
1: De mi lennél? Én nem tudom, te mindig eljátszod nekem itt a rádióban, hogy jaj, nekem engem ki nem áll, én ki nem állom, az nekem, hát aztán itt meg tök jóban vagyok.
2: Valaki
1: tudom,
2: megkérdezte tőlem nemrég, hogy
1: igen? Így,
2: de hol is voltam? Na, nem micsoda? Tudom. És valaki megkérdezte.
1: Ez az Anett personához tartozik, itt a rádióban játssza az eszét. Amúgy nem.
2: Igen, amúgy nem. És nem is vagyok ilyen vicces amúgy. Vagy hát vicces vagyok, csak nem beszélek.
1: Nem, amúgy ennyit, a való világban egy nagyon
2: lehet, hogy itt sem vagyok nem. Vicces.
1: Anett a való világban különben nagyon rendes és rendkívül unalmas. Tehát szörny. Na, mit kérdezte?
2: Valaki így megkérdezte tőlem, de ilyen végtelenül áhítatosan, igen? Hogy így. De valami úgy rémlik, hogy sétáltunk valahova.
1: Igen.
2: És így rám nézett, és megkérdezte, hogy te az Ecit amúgy nagyon szereted, igaz? És én meg így teljesen ilyen ledöbben fejjel így mondom, tessék.
1: Aha.
2: Hát, hogy úgy érződik a műsorból, hogy okay, hogy így piszkáld meg minden, de így annyira érződik az a mély szeretet, ami tudod, és ilyen előadást tartott nekem arról, hogy én téged mennyire szeretlek, és én meg így mondom, a mély szeretet érződik, hát mondom, az annyira nem, annyira nem szeretem, hogy mély szeretet érződjön, meg hát gondolom, nyilván egyébként jóban vagyunk, meg igen, persze, szeretlek, persze, de hát na, azért, hogy mély szeretet, azért aztán annyira nem mondanám.
1: Én azt rögtem a legjobban, azt az arcot, gyerekek, azt ki kéne vágnom különben. Most addig olyan részletekben
2: szeretem
1: belemenni.
2: Szeretem én az öcsit, csak végtelenül idegesít. Meg mi nem... Mindegy, vannak ilyen nézeteltérései.
1: Azt szeretem a legjobban különben, vagy az most ugye kedvencem a napokban, amikor Anett jó hangulatban volt Franciaországban, és tesója mondja neki ezt, hogy azt mondja, csináld ezt, elküldöm a Szecinek, és te meg így, mi?
2: De én ezt nem is tudtam, hogy ő tényleg elküldte, vagy nem fogtam föl, hanem másnap mondta, hogy jaj, írt az Eci vissza, de mondom, mire vagy mint, és elküldtem neki a videót, mondom, mi van?
1: Halál nem normális, a különben tényleg a lajkó lányok, én ezt mindig mondom, és nem hiszitek el nekem, de ez így van. Na viszont, lejárt a műsor idő, úgyhogy zárul Anett Mókatára, mely jövök holnap is különben. Anett viszont megy most már lassan.
2: Ja, hát te holnap az Edin Csával leszel.
1: A hónap mi lesz, az még nem tudom.
2: kolbász.
1: Pénteki napon Edinával. Az a legerősebb kombináció szerint, ami történhet. A holnapi műsorban valószínűleg bármi lehet. Úgyhogy nem tudom, majd elválik. De aki itt volt velem ma, az nem más, mint Szabadka szőkesége, a bácsik megmentője, a nénik segítője, nem más, mint a Lajkó Anett.
2: Én is. Zeci
1: Megad a Dávid!
2: Szeretettel.
1: Meg itt van a Dávid is.
2: Szívem minden szeretette felé irányul.
1: Igen, így van. Túlszásokban első.
2: Nem kedem. Vicc volt. Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. A Magyarország gyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Közel 500 millió dinár jut a vajdasági iskolák és óvodák fejlesztésére. Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabb átételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A szerb biztonsági és információs ügynökség közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkosszolgálatok tevékenysége indokolja. Ana Brnabić szerb házelnök ugyanakkor azt mondta, hogy Vučić nem kívánja lemondani a tivati látogatását, mivel korábban ígéretet tett európai partnereinek a részvételre. Az államfő a tervek szerint az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak csúcs találkozóján venne részt Tivatban pénteken. Komoly torlódás alakult ki tegnap este a Montenegró és Szerbia közötti határátkelőn Szerbia irányába. Ennek oka, hogy a szerb hatóság emberei minden szemét részletesen átvizsgáltak, ami a többszörösére növelte a megszokott várakozási időt. A beléptetési szigorítás nem hivatalos információk szerint válaszlépés lehetett a montenegrói belügyi szervek korábbi döntésére. Szerdán napközben ugyanis egy Belgrádból Tivatba érkező repülőgépből 87 szerb állampolgárságú férfit nem engedtek kiszállni, biztonsági okokra hivatkozva. A gép utasaival visszatért Belgrádba. Érdekesség, hogy tegnap este egy Montenegróból érkező repülő utasait is hosszabb időre feltartóztatták a Nikola Tesla repülőtéren. Örülhetnek a gazdák, Vajdaság jelentős részén nagy mennyiségű csapadék hullott az éjjel. A legtöbb eső Zentagunarason, illetve Szabadkán is környékén esett, számoltak be róla a termelők a különböző Facebook csoportokban. Méréseik szerint volt, ahol négyzetméterenként 50 litertől is több esőt mértek. Csantavéren 25-30, Ada és Zenta környékén pedig 10-15 liter eső hullott négyzetméterenként, míg Magyarkanizsa határában a csapadék mennyiség néhol az 5 litert sem ért el. Az előrejelzések szerint újabb nagy mennyiségű eső legközelebb szombaton várható.
0: Hírműsorok óránként
8: terítik.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
10: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
9: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
10: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
9: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
10: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 19 perc van, sziasztok, ez itt a Pannon Rádió. Azon belül pedig a Pannon Presszó, mondom a témákat, a mai témákat. Érkezik hozzám ma Kis Botond, akiről már lehet, hogy hallottatok, ő a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, illetve kollégium diákja, és hatalmas sikereket ért már el, és nagyon különleges érdeklődési területe, illetve hobbija van, bár nem nevezhető hobbinak, mert ez sokkal több annál. Képzeljétek, rakétákat épít, érdekli az űrkutatás, nemzetközi versenyeken van, vett részt, rengeteg dologról fogunk itt beszélgetni ma. Érdekli ugye a tudomány, úgyhogy egy nagyon érdekes beszélgetés lesz. Ezen kívül Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal is fogok beszélgetni, mert hogy folytatódik az MCC-ben a Nyitott Szülők Akadémiája, és Krisztina érkezik ismét Vajdaságban. Lesz egy kis beharangozó beszélgetés, lényegében arról fogunk beszélgetni, hogy mivel készül a szülőknek, mert hogy az előadásának a témája, amikor a testi mesék elévülnek, a boldog kamaszkor titkai, tehát főként a kamaszokról lesz szó. Illetve hamarosan, június közepén lesz motocross bajnokság Topolyán, erről is beszámolunk, ennek a részleteit is hallhatjátok ma. Szegmeister Gáborral, a főszervezővel fogunk beszélgetni, és lesznek itt még érdekesség ma. Például szó lesz egy kicsit a kiégésről is, mert hogy nagyon sokszor azt hiszük, hogy valamilyen betegségünk van, közben meg kiégésről van szó, amit komolyan kell venni, ezekről a tünetekről is szó lesz. Kicsit beszélünk a foci VB-ről is, mert hogy egyre jobban közeledik, és egyéb érdekességek is várnak rátok ma. 0636-21-605, erre a számra írhatok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Micsoda?
0: Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
0: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
0: A Crven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
0: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
0: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
0: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
7: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Programajánló.
10: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
11: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
12: Média támogató a Pannon RTV.
13: Pannon Rádió. A te hangod.

10 óra 30 percen a folytatásban utazás téma. Képzeljétek el, Egyiptom 2026-ban új rendeletet vezetett be, ugyanis szigorodnak az utazási, illetve természetvédelmi szabályok, amelyek a turistákat is közvetlenül érintik. Sokan választák ugye Egyiptomot a nyaralási utazási célpontként, hiszen a Vöröstenger kristálytiszta, látványos korallzátonyokról ne is beszéljünk, valamint ugye itt vannak még a történelmi emlékek is, nagyon sok turistát vonzanak. Most azonban érdemes egy kicsit jobban felkészülni az utazásra. A legfontosabb változások a természetvédelemhez kapcsolódnak. Az egyiptomi hatóságok fokozott védelmet vezettek be a Vöröstenger térségében, különösen a népszerű búvárhelyeknek a környékén. A cél pedig teljesen egyértelmű, megóvni a világ egyik legértékesebb tengeri ökoszisztémáját. Ennek megfelelően a korallok érintése, letörése, vagy akár véletlen károsítása és szabálysértésnek minősül, szerintem ebben van spiritus meg logikus is. Azok a turisták, akik nem tartják be a búvárkodásra vagy a vízi programokra vonatkozó előírásokat, akár azonnal kizárhatóak egy-egy programból. Ez elsőre talán szigorúan hangzik, őszintén szerintem nem hangzik szigorúan, de a szakemberek szerint a korallzátonyok állapota az elmúlt években egyre nagyobb nyomás alá került a turizmus, illetve a klímaváltozás miatt is. Egyiptom ezért most azt szeretné elérni, hogy a látogatók is aktív szerepet vállaljanak a természeti értékek megőrzésében. Kicsit szomorú, hogy erről kell beszélni, vagy ezt így el kell mondani, szerintem ez egy egyértelmű, de aztán kiderül a gyakorlatból, hogy annyira nem is egyértelmű. Na, a másik jelentős változás az ország energiahelyzetével függ egyébként össze. A kormány energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, amelyek miatt az ország számos részén korábban zárhatnak az üzletek, az éttermek, illetve a kávézók. A szabályozás szerint hétköznapokon este 9-ig, csütörtökön és pénteken pedig este 10-ig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek is, a kereskedelmi egységek, szóval nincs hajnalig tartó buli, vagyis van, csak nem lehet vásárolni. Viszont a turisták számára ugyanakkor jó hír, hogy a népszerű üdülő övezetek többsége mentességet kapott. A szállodák működése zavartalan marad, hiszen a legtöbb nagyobb hotel saját energiaellátó rendszerrel rendelkezik. Tehát összességében nem arról van szó, hogy Egyiptom kevésbé lenne vonzó úti cél, inkább arról, hogy a korábbiaknál tudatosabb utazói magatartást várnak el a látogatóktól.

0: Vatta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: Programajánló.
6: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: 10:45 van, és ez itt a Pannon Presszó továbbra is. Közeledik a foci VB. Mind a 48 válogatott leadta 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változtatás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, ezt közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A válogatottak szükség esetén, hogyha egy játékos súlyos sérüléseket szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzésük előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa, a skót kapus Craig Gordon a maga 43 évével és 162 napjával. Még a legfiatalabb a mexikói Gilberto Moreno, aki 17 éves és 240 napos. A labdarúgó a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én kezdődik, és július 19-éig tart. A tornát történelemben először három ország, tehát az Egyesült Államok, Mexikó, illetve Kanada közösen rendezi meg 16 különböző városban. A nyitómérkőzést Mexikóvárosban játsszák, a mindent eldöntő finálét pedig New Jersey-ben. Összesen 11 amerikai, 3 mexikói és 2 kanadai város ad otthont a mérkőzéseknek.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtti Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján. Az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és polgáraiért éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbiai útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Újabb 30 napos haladékot kért a MOL Washingtontól az orosz tulajdonrész megvásárlásáról folytatott tárgyalások folytatására a szerbiai kőolajipari vállalatban. Dubravka Djedovic Handanovic szerint ez azt jelzi, hogy a magyar vállalat továbbra is bízik a megegyezés lehetőségében. A bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron a Nemzetközi Gazdasági Fórumon a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, a Gazprom Neft megerősítette a tárgyalások folytatását, ugyanakkor több kérdés még nyitott maradt. Hozzátette, Szerbia párhuzamosan egyeztet a MOL-lal is, és bízik abban, hogy sikerül kompromisszumot találni. A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be Facebookon Szerdán Gyivánovics Dániel, a városi képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 19:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria a népművészet mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg, a vetítés ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, változékonyan felhős, az elmúlt napoknál valamivel hűvösebb idő várható ma Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén többnyire száraz időre is hosszabb napos időszakokra lehet számítani, míg más térségekben helyenként eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között alakul.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rallyk legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
8: Az autóban
9: vagy bicajon,
8: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Panorádió a te hangod. Június 14-én ismét felbőgnek a motorok a topolyai motocross pályán, ahol Szegmeister Team szervezésében nemzetközi nyílt motocross bajnokság várja a versenyzőket, illetve a nézőket is természetesen. A programban a legfiatalabb tehetségektől a veterán versenyzőkig számos kategória szerepel, így mindenki megtalálhatja számára a legizgalmasabb futamokat. A beszélgető partnerem az esemény főszervezője, a Szegmeister Team vezetője, Szegmeister Gábor, akivel a közelgő versenyről, a motocross jelenéről, jövőjéről beszélgettünk. Üdvözlöm a Panorádióban.
1: Én is üdvözlök benneteket.
0: Maradjunk a tegeződésnél. Köszönöm szépen. Milyen mezőnyre számítatok? Hány versenyző érkezik majd a versenyre?
1: Egy nagyon komoly mezőnyre számítunk, ugyanúgy, mint március 22-én Palicson, közel 100 versenyzőre számítunk. A környező országokból, ami azt jelenti Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Románia, Bulgária, Makedónia, Bosznia. Az összes kategóriában lesznek nagyon gyors versenyzők és nagyon komoly versenyzők. A környező országokból el fognak jönni mindazok a motorosok, akik máshol is, külföldön is versenyeznek, úgyhogy nagyon dinamikus, nagyon jó versenyt várok el. A topolyai versenytől, a topolyai pálya nagyon izgalmas, nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy minél beláthatóbb legyen. Jövő héten csak azon dolgozunk, hogy a kedves néző, amikor kilátogat a topolyai motocross pályára, a topolyai versenytől, a topolyai pálya nagyon izgalmas, nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy minél beláthatóbb legyen. Jövő héten csak azon dolgozunk, hogy a kedves néző, amikor kilátogat a topolyai motocross pályára, akkor fentről láthat majd, beláthassa majd az egész pályát, a

0: profik, de nagyon, nagyon sokat dolgoznak azon, hogy minél jobb versenyzők legyenek, és ezek haladó versenyzőkről van szó, nem abszolút kezdők, és itt nagyon nagy csaták szoktak lenni a pályán.
1: Kicsit úgy általánosságban is kérdezem, hogy hogyan látod így a motocross helyzetét így a régióban?
0: Hát most, ha engem kérdeztek, mivel én vagyok 20 évvel a szerb motocross szakosztály vezetője, a motocross azt mindenki látja, mindenki tudja, hogy ez nagyon felmenőben van, meg nagyon, nagyon nagy divat az utóbbi időben, az utolsó 2-3 évben. Ezt minden néző láthatta is Palicson, hogy közel 4000 néző látogatott egy motocross versenyre, annyi, hogy komolyan fotball meccs az utóbbi időben Szerbiában nincs. Úgyhogy meg látni az utcákon is mindig több is több motoros van, úgyhogy a motorozás az nagyon nagy divat. Ez a sportmotorozás, a motocross is, ez is ugyanúgy, meg a hard enduro, az enduro motorozás is. Úgyhogy ezek a motorok, amelyeknek valamilyen szinten ilyen bütykös gumiuk van, ez utóbbi időben nagyon divat. És nagyon sok kezdő motoros is van. Jó, mi nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy népszerűsítsük ezt a sportot. Nagyon sokat segítettek a 16 évi Dakar pályafutásom is ebben az egészben. Meg tényleg igyekeztünk, nagyon jó sporttársaim vannak, nagyon régi versenyzők, akinek az édesapjuk is még annak idején motoroztak. Van itt a környéken egy 3-4 család, aki tartja ezt az egész motocross világot, úgymond.
1: Gondoskodtok ugye az utánpótlásról, ebbe sok energiát fektettek, az érdekel, hogy mit adhat a motocross a fiataloknak a versenyzésen túl. Miért jó ezt választani?
0: A motocross az egy nagyon kemény sport, az én azt szerintem az öt legnehezebb sportban benne van az összes sportok közül. Nagyon sokat kell dolgozni, nem lehet felkészületlenül kimenni egy motocross pályára, mert nagyon balesetveszélyes. Akik még sokat dolgoznak, akkor megjelenik az eredmény is. Úgyhogy nem muszáj, hogy a legnagyobb tehetség legyen valaki, hogy legyőzze a másikat. Elég az is hozzá, hogy nagyon sokat dolgozik, nagyon sokat edz, és a munka az meghozza a sikereket. Sokat dolgoztunk azon is, a fiatalok, minél több fiatalt húzunk be a motocrossba, ez sikerült is. Például tavaly 3-4 versenyzők volt a 65-ös kategóriában, a szerbajnokságban, most már 14-en állnak a starthoz, úgyhogy meg a 85 köptent is az jó halad, úgyhogy a serdülkorban lévő versenyzők is egyre tömegesebben vesznek részt a motocross versenyeknek.
1: Adja magát a kérdés, hogy milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valakiből sikeres motocross versenyző legyen. Itt nem csak a kitartáson múlik, ugye?
0: Igen, ez én úgy hívom, mindig fiúnak kell születni.
1: Hát ez fontos.
0: Fiúnak kell születni, ez egy olyan sport, ez egy küzdő sportáknak számít, ahol bizony bátorság kell ahhoz szerintem egy 20-30 méteres ugratót egy cross motorra megugratni, amire ráputulja mondjuk 60-70 km/h. Meg hát benne van a nagyon nagy bukások, a törések, az úzódások, szóval kitartónak kell lenni, és nagyon jó beedzetnek, hogy ezeket a hívásokat egy motocross versenyző végre tudja hajtani minden pillanatban, mert nagyon komoly akadályok vannak a motocross pályán is, tempósan kell menni, pontosan kiszámítani, hogy szállsz át a másik ugratóra, úgyhogy gyorsítások, lassítások, mély kanyarok, hosszú kanyarok, úgyhogy talpra segnek kell, és nagyon sok gyakorlásra kell hozzá.
1: Azt mondtad, hogy fiúnak kell születni, de vannak-e női versenyzők? Vagy ez
0: jó, hát ez a fiúnak kell születni, az mindenki megértette szerintem, hogy mit akartam vele mondani.
1: Persze, egyértelműen. Csak érdekelt, hogy hány női versenyző van, vagy lesz.
0: Női versenyzők vannak, igen, persze. És nagyon jó, hogy női versenyzők van. Érdemes kilátogatni a Topoly motocross pályára, mert jön ismét, itt lesz Anna Konnokov. Szerintem nagyon sok fiút le fog győzni. Egy 14 éves kislány Belgrádból, aki nagyon sok fiúnak az álmát el fogja venni, mert én azt mondom, hogy az első három leggyorsabb versenyzőjében benne van Szerbiában, a fiúk között is, az összes kategóriában, úgyhogy a kislány Olaszországba motorozik, és nagyon látványosan és nagyon gyorsan halad a pályán.
1: Arra emlékszel-e, hogy annak idején téged mi fogott meg a motocrossozásban? Mi volt ez a pont, az a fordulópont, hogy na, akkor te ezzel akarsz foglalkozni?
0: Ez egy nagyon érdekes téma, ami nagyon sokszor megkérdezik tőlem. Én abszolút semmi közöm motorsporthoz nem volt. Én a Szabadkai Spartakuszban kosárlabdáztam 8 évig gyerekkoromban. Nagyon komolyan csináltam annak idején, aki régen kijárt a kosárlabda meccsekre, az még elkészített rám, aki az idősebb generáció. És aztán jött egy edzőváltás, akkor úgy elvették a kedvem, és akkor léptem bele a motocrossba. Vettem egy használt crossmotort, emlékszek még Pozsaryváton, azt megjavítottam, akkor kimentem az első motocross versenyre, és ott mindenkit legyőztem, az akkori országos bajnokos Túlicsot is. Jó, én nagyon jó kondícióban voltam, mert ökéletemben nagyon komolyan sportoltam. Annak idején persze még fiatal voltam, és akkor itt maradtam a motocrossba, és akkor jöttek persze a bajnoki címek, kijutottunk a Kelet-Európa kupára, a Balkán kupára, erre-arra, és aztán 2008-ban jött az, hogy

0: sikerült kijutnom a világbajnokságra, a Dakar Rallyra, és akkor 16 évig dolgoztam azon, hogy a Rally VB-n mindig vendégszerepeljek Dél-Amerikában, Szaúd-Arábiában, 7-szer kint versenyeztem a világbajnokságon, Abu Dhabiban is, úgyhogy nagyon komoly pályafutásról van szó, itt több mint 30 év motorozásról, több mint 1000 motocross startról van szó, úgyhogy nagyon sokat érzettem, mondhatom. Most már úgy érzem, hogy lassan a pályafutása végén vagyok, úgyhogy még eljárok motorozni, de már nem edzek úgy, mint annak idején. Most átvettem inkább a motocross szakosztálynak a komolyabb vezetését, a motocross versenyek szervezését, és mindig azon igyekszünk, hogy mindig jobb és jobb és látogatottabb versenyeket csináljunk itt. Nem csak Vajdaság területén, hanem az egész ország területén.
1: Térjünk rá egy picit még a versenyre. Hol, mikor és milyen belépővel kell számolni? Ezeket még mondjuk el.
0: A június 14-i motocross verseny Topolyán lesz megtartva. Nagyon közel a topolyai vásártérhez, azt mindenki ismeri. Attól mondjuk egy 3-400 méterre van a motocross pálya, mondhatni azt majdnem, hogy Topolya központjában, amikor a Vásártértől megindulunk Becse felé, vagy Nyegosevo felé, akkor a Kapriolónak a jobbkész felül van a vadászház, a Topolyai vadászház, és annak szembe balról ott van a motocross pálya. Azt is kell tudni, hogy vasárnap, június 14-én Topolyán vásár lesz. Meg lehet, hogy nehezen lehet megközelíteni a vásártéren keresztül arra Becse felé kijutni, akkor a másik oldalról, a körforgalomtól kell oda jutni a motocross pályához. Akik az autópályáról jönnek le, ott az első körforgalomnál el kell fordulni balra, szintén Becse felé, és utána már az egész ki lesz táblázva. Úgyhogy parkolót fogunk biztosítani, a belépődíj a felnőtteknek 700 dinár, 700 dinár, a gyerekeknek pedig 300. Tombola húzás a verseny végén. 4 vadonatúj crossmotort vásároltunk. Az lesz a tombola húzáson, meg lesz egy felnőtt crossmotor, 50 köbcentis felnőtt, vagy azt nem, hogy 50 köbcentis felnőtt crossmotor, ilyen ATX, Thomas ATX, akik tudják a motorozást, ilyen kategória, meg még rengeteg más ajándék is várja, kedves nézők.
1: Gábor, köszönöm szépen az információkat, sok érdeklődőt kívánok én is nektek.
0: Köszönöm szépen, és látogassatok ki, mert nagyon nagy élmény ez rész. Kajapia, olimpia, tudjátok, dámunk, hogy van, minden legjobb éttermek kint lesznek, a fagyizók, a lángos, a kürtös kalács, a gyerekjátszótér, ez családi program a motocross versenyzóvédőben, itt Szerbiában, nem Szerbiában, Vajdaságban inkább. Mindenki szeretettel várunk, és szerintem nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Köszönöm szépen mindenkinek, és üdvözlöm még egyszer a Pannon Rádió hallgatóit.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 11 óra 35 perc van a folytatásban, egy programötlet, idén nyitó családi nap lesz Palicson, a homokos strand ugyanis ismét meg fog telni élettel, jó hangulattal, nyári programokkal. A látogatók kellemes környezetben tudnak majd kikapcsolódni, miközben együtt élvezhetik majd a Palicsitó partjának, hát a különleges egyedi hangulatát. A tavalyi sikeres első rendezvény után a Palics Park Kft. Is megszervezi ezt a családi napot. Én úgy hallottam, hogy nagyon sokan voltak a rendezvényre. Június 6-án szombaton kerül sor idén, ahol egész nap színes programok, sport, zene, szórakozás várja a családokat. A program 15 órakor kezdődik, a gyerekeket légvár, a Tinker Labs interaktív tudományos bemutatói, valamint a Boom animátorok játékos foglalkozásai várják. A Labubba finom fagylaltokkal készül, emellett a gyerekek szakemberek segítségével kipróbálhatják a horgászatot, megismerkedhetnek annak az alapjaival is. Különleges élményt kínál a katamarános hajókázás, valamint a Szabadkai Vöröskereszt vízimentő bemutatója, biztonsági oktatóprogramja. A gyerekek különféle sport, ügyességi játékokat is kipróbálhatnak a Szó Team szervezésében. Az esti órákban szalsza és bachata bemutató, valamint közös tánc várja az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják az első tánclépéseiket, vagy tapasztalt oktatók segítségével tovább tudják fejleszteni a tudásukat. Naplemente után pedig szabadtéri mozi szórakoztatja a gyerekeket, még a plázsabárban DJ Marco D gondoskodik a kellemes zenei hangulatról. Mindenkit várnak! Június 6-án a Palicsi homokos strandra. Hey.

0: Reklám.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063-621-605-re. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod. 11 óra 44 perckor kikukkantunk egy kicsit a határátkelő helyekhez rá, és az a jó, hogy egyik határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozási idő, ez a pillanatnyi helyzet, amit tapasztalatból ti is tudtok, hogy ez a helyzet bármikor változhat, szóval, hogyha frissebb infótok van, akkor írjatok nekünk bátran 063-621-605, ez az SMS számunk, Viberen is lehet írni, vagy akár Messengeren is, hogyha inkább azt szeretitek. Van egy olyan infom, hogy Palicson közúti ellenőrzés, és ha jól látom, akkor máshol most pillanatnyilag éppen nincs, de ha valahol találkoztok a rendőrökkel, azt is nyugodtan írjátok meg. Vajdaságban pillanatnyilag 20 fok van, és hát csúnyán felhős az ég felettünk, de hogyha hihetünk az időjárás előrejelzésnek, a délután folyamán nem kell ma esőre számítani, nem maradnak a felhők az égen.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
3: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
3: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
3: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témáiból kiemeljük. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Egyelőre nem biztosítottak a szükséges feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához, jelenti a Prosperitáti Alapítvány. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről tárgyaltak ma Szabadkán. Kiállítás megnyitóval és filmvetítéssel kezdődnek a Gyöngyösbokréta és Durindó kísérő rendezvényei. Jönnek a részletek. Felvonták a nemzeti lobogót a parlament előtt a Kossuth téren Budapesten a Nemzeti Összetartozás napján, beszédet mondott Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. Dóru Alen a mikrofonnál.
2: Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Nemzeti Összetartozás napján a központi állami megemlékezése a budapesti Kossuth Lajos téren. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes házelnök, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a nemrég kinevezett vezérkari főnök Sándor Zsolt is részt vett. Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta Magyar Péter. Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont, emelte ki a magyar kormányfő. Kitért arra is, hogy szerdán óriási eredményt ért el Magyarország, hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek.
3: Minden magyarnak meg kell adni a jogot ahhoz, hogy büszke legyen a magyarságára, használhassa a gyönyörű nyelvünket. A tegnapi napon óriási eredményt ért el Magyarország. Hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség, a honfitársaink is megkapják azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek. Megőrizhetik és fejleszthetik nyelvi, vallási önazonosságukat, hagyományaikat és szokásaikat, gyarapíthatják és méltón őrizhetik gazdag kulturális örökségüket.
2: A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, tette hozzá a magyar kormányfő.
3: Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben. Tisztelt honfitársaim, magyarok, köszönöm, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy együtt maradtunk, és köszönöm, hogy együtt is maradunk. Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart szerte a nagyvilágban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon.
1: A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Újabb 30 napos haladékot kért a MOL Washingtontól az orosz tulajdonrész megvásárlásáról folytatott tárgyalások folytatására a szerbiai kőolajipari vállalatban. Dubravka Djedović Handanović szerint ez azt jelzi, hogy a magyar vállalat továbbra is bízik a megegyezés lehetőségében. A bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron a Nemzetközi Gazdasági Fórumon a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta. A Gazprom Neft megerősítette a tárgyalások folytatását, ugyanakkor több kérdés még nyitott maradt. Hozzátette, Szerbia párhuzamosan egyeztet a MOL-lal is, és bízik abban, hogy sikerül kompromisszumot találni. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredmény hirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria népművészet mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg, a vetítés ingyenesen látogatható. Oldtimer találkozót tartanak a hétvégén Palicson és Szabadkán. Június 5-e és 7-e között rendezik meg a 15. nemzetközi Oldtimer találkozót, valamint az 5. gyermekrajzpályázatot, amelynek témája a régi autók világa. Szombaton Palicson 9:30-tól tekinthetők meg a veterán járművek, Szabadkán pedig a harcosok sorakozója lakótelepen lesz kiállítás 17 és 19 óra között. Vasárnap Szabadka központjában folytatódik a programsorozat, ahol 10 és 13 óra között lesznek megtekinthetőek az oldtimerek. Az eseményre 10 országból érkeznek a nem mindennapi járművek, ismertette a részleteket Filip Bjelica, a Nemzetközi Oldtimer Klub elnöke.
0: 10 országból jönnek Szabadkára, és körülbelül 140 résztvevő lesz. Járművek érkeznek Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Montenegróból, Észak-Makedóniából és Szerbiából. Így egy szép kitűzött cél sikerült teljesítenünk.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán pillanatnyilag 19 fok van és felhős az ég. Az időjárás előrejelzés szerint a délután folyamán nem lesz eső, és a maihoz hasonló időjárás lesz holnap is. A csúcsértékek a 27 fokot is elérhetik.
4: Reklám.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Cirálda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Cirálda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
12: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
13: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: keverve, nem felrázva. A Nompresso. 12 óra 30 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. A folytatásban egy olyan fiatal vajdasági tehetség a vendégem, aki hát korát meghazudtoló eredményeket tudhat maga mögött. A magyar kanizsai kis Bottont neve az elmúlt években egyre többször került a figyelem központjába. Tudományos és műszaki érdeklődésének köszönhetően saját rakétákat fejleszt, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Nemzetközi versenyeken vesz részt, és sorra gyűjti az elismeréseket is. Legutóbb a szlovákiai Svidnikben megrendezett nemzetközi Big Rocket Cup versenyen ért el kiemelkedő sikert. A Proxima 2 nevű rakétája több mint 1 kilométeres magasságba emelkedett, a saját fejlesztésű elektronikai rendszer pedig hibátlanul működött, amivel kategória győzelmet szerzett. De hogyan lesz egy fiatalból rakéta építő? Mi kell ahhoz, hogy valaki éveken át kitartson egy olyan cél mellett, amely sokak számára szinte, hát lényegében elérhetetlennek tűnik, mi motiválja mindennapokban, és milyen álmokat kerget, erről beszélgetünk most Kis Bottondal. Szerbusz, üdvözellek ismét.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát van mindig miről beszámolni, és de most visszatekintenék egy másik interjúdra, mert hogy a hét napban azt mondtad, hogy a fejemben nem létezik az a lehetőség, hogy valamit feladjak, így ezt így rád nézek, ez annyira te mondatod. Engem az érdekel, hogy ez így ösztönösen van benned, vagy így ez egy olyan dolog, ami az évek során alakult ki benned?
1: Jó
0: kérdés. Nem, így egy nagy filozófiai kérdéssel kezdtem.
1: Igen. Hát szerintem valamennyire ösztönösen is már bennem volt, de abszolút ez egy ilyen tanult tulajdonság is. Tehát, hogy föl kellett mérjem magamban, talán ez a jó szó rá, hogyha elhiszem azt, hogy valamit meg tudok csinálni, akkor meg tudom csinálni. Tehát, hogy van is az a mondás, hogy minden fejben dől áll.
0: Hát a konkrét példája vagy ennek. Na hát akkor térjünk rá a talán könnyebb kérdésre, ugye a magára a versenyre, mert hogy nemrég a nemzetközi versenyen szereztél első helyet a Proxima 2 rakétával. Milyen érzés volt, amikor így megláttad az eredményeket?
1: Hát igazából, hogy őszinte legyek, annyira nem lepett meg az eredmény, mivel az tehát hogy ugye úgy néz, két napos a verseny, mindkét nap vannak indítások, és utána elmegy a zsűri döntést hozni, és hát, hogy mondjam, az én rakétám volt a legkevésbé látványos. Ez azt jelenti általában valami kevésbé látványos, az, hogy jól működött. Tehát az enyém volt az egyetlen rakéta, amit sikeresen elindítottunk, és utána sikeresen egy darabban össze is sikerült szedni. Tehát
0: ez
1: neki van
0: az
1: egy
0: elvárás.
1: Igen, ez volt az első, ez az így a nulladik elvárás, hogy menjen föl a rakéta, és olyan állapotban térjen vissza, ugye van egy ejtőernyője, olyan állapotban térjen vissza, amiben utána újra föl lehet használni. És hát mondjuk az időjárásról volt a legkedvezőbb a verseny, nagyon nagy szél volt, azért voltak, hát akinek kevesebb szerencséje volt, hogy tudják, hogy egy darabban van, de azóta is valahol a 2 kilométerre az erdőben van.
0: Láttam a videót, nagyon látványos a videó, amikor így felsuhan a rakétád, ugye több mint 1 kilométerre. Mesélj nekem egy picit erről a rakétáról, például mekkora munka fekszik egy ilyen rakéta kiépítése mögött, mióta dolgozol ezen?
1: Hát rengeteg munka van benne. Hát ezen a konkrét dizájnom már egészen hát múlt év nyár vége óta körülbelül azóta dolgozok. Tehát az ugye először kezdődött egy tervezéssel, aztán a neve is az Proxima 2, volt egy egyes. A Proxima 1 az volt ennek a próba.
0: Jó, hogy
1: próba.
0: Nem 632 a neve.
1: Igen, hát az volt ennek a próba repülése. Volt egy kisebb rakétába, belepakoltam ugyanezt az elektronikát, és ezt kisebb magasságra elindítottuk, csak azért, hogy végig olyan magasra menjen, ahol végig látjuk a szemünkkel, hogy ha bármi probléma van, akkor még így kis magasságon derüljön az ki. Ezzel kezdtem, ezt elindítottam még körülbelül 3 hónappal ezelőtt, és azután fogtam csak bele a megépítésébe a Proxima 2-nek, de a Proxima 2 terve is már hónapok óta készen voltak, hogy igazából csak el kell kezdeni összerakni. És hát szerintem több száz munkaóra benne van összesen.
0: Megmutatjuk majd képen is, hogy hogyan néz ki. Egyébként, amire külön ki akartam térni, az az, hogy a laikusok számára talán még érdekesebb még az is, hogy nem csak a rakétát építetted meg, hanem a telemetriai rendszert is. Mit tud ez a saját fejlesztésű elektronika? Mit kell elől tudni? Gondoljunk egy kicsit arról, tehát hogy próbálj egy picit úgy megfogalmazni, hogy mi nem vagyunk fizikusok, nem vagyunk szakemberek, hogy mi is megértsük.
1: Először is a telemetriai rendszer mit jelent? Telemetria távolról valamit mérünk, figyelünk. Az a lényeg, hogy van egy földi vevőm, bedugva a laptopomba, és hogy erről tudjam valós időben figyelni azt, hogy mit csinál a rakéta. Legfontosabb dolog először is, hol jár a rakéta, milyen magasan, és egy GPS alapján koordinátákat, hogy hol van, ez alapján tudjuk megtalálni. Tehát most is, amikor leszállt, csak beütöttük a Google Maps-ra a telefonunkon, hogy hol van, és oda mentünk érte. Akkor emellett van ennek egy tudományos fele is, mér gyorsulást és hőmérsékletet, valamint némelyik rakétámba raktam nyomásmérőt az orrába, hogy abból ugye, hogyha például tegyük fel, megyünk egy autóval, kirakjuk a kezünket az ablakon, tolja visszafelé. Minél gyorsabban megy az autó, annál jobban a levegő nyomása tolja visszafelé. Na, ezt próbáltam kimérni például már, hogy minél nagyobb ugye a nyomás, annál nagyobb a sebesség, és az összefüggés kiszámolni, hogy milyen gyorsan megy a rakéta abból, hogy mekkora nyomást mérek.
0: És volt-e olyan alkatrész vagy megoldás, amire így különösen büszke vagy?
1: Hú, hát...
0: Az egészre.
1: Az egészre, igen. Hát magában, ami nekem valamennyire új volt, amire most nagyon büszke vagyok, hogy... megtanultam kompozit anyagokkal dolgozni, tehát karbonból vannak a szárnyai a rakétának, ezeket én otthon készítettem el. A másik, amire pedig mindig nagyon büszke vagyok, az elektronika, nekem az az egyik ilyen nagy kedvencem, hogy én csinálom ugye bele az elektronikát, és hát magában, hogy ez az elektronika milyen kis helyen el kell, hogy férjen, mert most a rakéta se, hát a rakéta magában amúgy nem kicsi, tehát 196 cm magas, 79 mm átmérőjű, de ebből a durván 2 méteres hozból a hajtómű elfoglal körülbelül 1 métert, alul az ejtőárnyők a felső olyan 65 cm, tehát olyan durván 2,5 kólás doboz méretnyi hely van benne, ahova ezt az elektronikát be kell sűríteni. És igazából nem csak egy elektronikát kell ide betenni, hanem mindig kettőt, mert hogy két egyforma elektronika van benne, azért, hogyha az egyik repülés közben meghibásodik, akkor a másik biztonságosan tudja folytatni a repülést.
0: Egyébként rögtön folytatódik, átkapcsol.
1: Hát például van egy ejtőernyőnek a kinyitása, akkor a jelet a nyitóhoz elküldi az egyik elektronika és másik, és ha mindkettő elküldte, akkor is kinyílik, de ha csak az egyik, akkor is elég már neki.
0: Ugye győzelmed után külön megköszönted a mentorodnak, dr. Esztereczky Péter tanár úrnak az elmúlt 4 év munkáját. Mit jelent számodra ez a kapcsolat?
1: Hát nagyon sokat jelent számomra, tehát tényleg az, hogy már... egészen első osztályig visszamenőleg rengeteg munkában mentorált engem a tanár úr, főleg úgy, hogy ő nem is tanított engem az első 3 évem során, csak negyedikben tanított, de már elsős korom óta, tehát vele kezdtük még egy-két évvel ezelőtt is volt, amit Kenszett verseny nyel, amikor egy kólásdoboz méretű valódi műholdat kellett építenünk egy versenyre, azt is már vele csináltuk. Akkor, hát ugye most is már egész eddig végig, tehát bármi, ami ilyen műszaki építős projektek, azt mind vele vittem végig, és talán a legnagyobb, amit adott nekem, rengeteg motivációt, és az is, hogy most például ott voltunk a versenyen, és az nekem nagyon sokat jelentett, hogy volt valaki ott, aki Én, amikor nagyon ideges voltam, volt mellettem valaki, aki még tudott tisztán gondolkodni.
0: Igen, ez sokat tud jelenteni a nagy hajrában. Történt most nem is annyira régen veled megint egy hatalmas, pozitív, nagy dolog, mert hogy az Európai űrügynökség beválasztotta az Európai űrtáborában, és az hatalmas kiváltság. Mesélj erről egy kicsit, kik kerülnek, vagy, és mi alapján választanak be, mi vár rád, mi ez a tábor, mindent tudni akarok.
1: Hát ez a European Space Camp, vagy hát, magyarra fordítva Európai űrtábor. Ez egy tábor, amit a norvég, svéd és német űrügynökségek közösen szerveznek, és minden évben Európából 20 tehetséges diákot keresnek rá. Viszont, ahogy mondtam, főszervezők norvég, svéd, német, ők maguk között elosztanak a 20-ból 17 helyet, így maradt 3 hely, amit az többi európai országból az Európai űrügynökség osz szét, és én egyike vagyok ennek a 3 helynek, amire az Európai űrügynökség választott be.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm!
0: Ez pont a versenyeredmények alapján döntöttek? Vagy...
1: Hát egyrészt a versenyeredmények, tehát be kellett küldeni egy önéletrajzot, amiben leírtam az eddigi eredményeimet, akkor kellett írni motivációs levelet, kellett rengeteg tanári ajánlás, vagy hasonló ajánló leveleket. Én például kaptam ajánló levelet a Magyar Asztronautikai Társaságtól.
0: Hát, az egy erős ajánló
1: levél, igen. És ott így jutottam végül is ide, és ilyen érdekesség a tábornak, hogy... Andøya szigetén szervezik meg, egész Észak-Norvégiában, sarkörön túl.
0: És mit fogtok csinálni abban a táborban?
1: Hát fogunk építeni egy rakétát egyrészt, amit ott elindítunk körülbelül olyan 9 kilométeres magasságba, ami légköri méréseket végez. Fogunk meteorológiai ballonokkal sugárzásmérést végezni, mert hogy ugye ott a minél közelebb vagyunk a sarkokhoz, a sugárzás, az űrből érkező sugárzás annál nagyobb, hát az miatt lát, ugye az kelti a sarki fényt. Jó, hát itt most érdekessége, hogy ennyire éjszakon vagyunk, igazából sarki fényt most nem fogunk látni, mert egész nap nappal lesz. És hát van ennek még egy érdekessége, hogy 3 napig tart az út a sarkörön túlra, tehát nagyon messze van. Most hát ebben szerencsém, hogy az Európai Ügynökség ugye fizeti nekem az ott tartózkodásomat.
0: Igen, ez lett volna a következő kérdésem.
1: Igen, de hát az odautamat azt nem, úgyhogy azt még most szervezem le, hogy fogok eljutni, mert kb. 4000 kilométerre található.
0: Hát abban biztos vagyok, hogy maradandó élmény lesz, már csak az út is, nem meg még az ott tartózkodás.
1: Hát itt már az út is egy élmény.
0: Igen, nem pont erre akartam kitérni. Érdekel, hogy el tudod-e képzelni azt, hogy egyszer valamelyik nagy nemzetközi űrkutatási program dolgoz. Látod-e magad ebben a szerepben?
1: Mindenképp. Tehát az így az álmom, hogy rakétamérnökként dolgozzak valahol egy űrkutatási, hát egy ilyen cégnél, aki rakétákat tervez.
0: Biztos vagyok benne, hogy sok fiatal hallgat bennünket. Mit mondanál annak, aki érdeklődik a tudomány vagy a műszaki pálya iránt, de mondjuk nem meri elkezdeni, mert kételjei vannak?
1: Hát már helyétek elkezdeni, tehát azt mindenképp mondom. Tehát nem nehéz, tehát sokszor olyan nagyon messzi témának nézhet ki ez sok embernek, de hát ott van előttünk az egész internet. Tehát én is úgy kezdtem el, hogy az egész rakétamodellezés nekem onnan jött, és a rakéták szeretete, hogy láttam YouTube-ban egy videót 7. osztályos koromban rakétamodellezésre, és mondom, hú, ez milyen menő. Megkérdeztem a műszaki tanáramat, hogy lehet-e rakétát építeni, mondta lehet, és építettünk egy ilyen kis, körülbelül 20 centi magas kartonpapír rakétát, elindítottuk, elvitte a szél, valakinek az udvarába van azóta is, de akkora élmény volt, hogy nem tudtam ott hagyni azóta. Hát tényleg, hogy meg főleg most már itt van a ChatGPT és az összes AI-nak a világa, tehát hogy mondjam, ha valahol elveszünk, mindig mai világban már mindig van egy hely, ahol lehet segítséget kérni, legyen az egy AI, legyen az a Google. Tehát Tehát nem, nincs az, hogy valaki hú, elvesztem, és most mit csináljuk. Biztos, hogy valahol lehet rá megoldást találni. Legtöbb problémára már valaki megtalálta a megoldását, csak keresni kell.
0: Na hát, ez egy jó gondolat. Beszéljünk még egy nagyon picit az aktualitásokról. Hát most estél túl az érettségiken. Hogy érzed, hogy sikerültek? És mesélj nekem egy picit a közeljövőről. Tehát most nem az űrhajós leszek, hanem még a pár évvel lépjünk vissza. Mi vár rád most a szeptembertől?
1: Hát,
0: hova fogsz iratkozni?
1: Budapesti Műszaki Egyetem mechatronika karára iratkoztam, és most várom az eredményt, de szerintem jó esélyeim vannak, hogy felvegyenek. Hát igen, most érettségiztem mind a három tantárgyból ötösre, meg hát nekem ami többet számít az, hogy Magyarországon tettem emelt szintű érettségiket még októberben, és azok is ötösre sikerültek, úgyhogy
0: minden ötös.
1: Igen, úgyhogy szerintem jó esélyeim vannak, hogy felvegyenek.
0: Hát Botond, én nagyon örülök, hogy itt voltál. Mindig jó, mindig én kicsit fizikusnak érzem magam, amikor így mesélsz, olyan sokat tanulunk tőled, már csak abból, hogy így elmeséled ezeket az élményeket, vagy csak elképzelni, hogy milyen egy akár egy Kansas verseny, vagy a rakétaépítés, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltál. És gratulálok mindenhez.
1: Köszönöm, én örülök, hogy itt lehettem, és remélem, még találkozunk a későbbiekben is.
0: Én is remélem is. Szerintem igen, szerintem fogunk.
1: Azt nézve, hogy általában az évente egy párszor járok itt, úgyhogy...
0: Hát azért, mert annyi mindent leteszel az asztalra, hogy van-e miről mesélni, mindig hozol valami érdekességet.
2: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
3: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de a mentég tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal is a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csupán a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közösen megkötött koalíciós szerződésében, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Átadták Hajdújáráson a tájházat, amely a Palics-Ludas közvállalat tulajdonában lévő egykori csőzházból alakult át kulturális szintérré. A létesítményt a Rózsa Sándor civil szervezet kapta meg használatra. A településen tartják a hétvégén kezdődő Gyöngyös Bokrétai és Durindó Fesztivált, amelyre több ezer résztvevőt várnak. A tervek szerint a tájházba is szerveznek kísérő programokat. A fenntartók hosszú távú célja egy állandó működési és nyitvatartási rend kialakítása. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtt a Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján, az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek azok bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van. A délután folytatásában is változékonyan felhős, az elmúlt napoknál valamivel hűvösebb idő várható. Holnap túlnyomóan száraz idő lesz, több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Szombaton már más térségekben is kialakulhatnak záporok. Vasárnaptól a csapadék elsősorban a hegy és a dombvidékeken várható.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Hallgass napjaink slágereit,
12: és légy tájékozott.
11: Ez a Pannon Rádió.

0: Pannó Rádió, a te hangod június 9-én kedden este 6 órától a Matthias Corvinus Kollégium Szabadkai Képzési Központjában folytatódik a Nyitott Szülők Akadémiája programsorozat. Az est vendége dr. Hevesi Krisztina, egyetemi docens, sport és egészségfejlesztő és szexuálpszichológiai szakpszichológus lesz, aki amikor a testi mesék elévülnek, a Boldog Kamaszkor titkai címmel tart előadást. A kamaszkor ugye sok családban jelent kihívást, a szülők gyakran keresik a választ arra, hogy hogyan lehet jól kommunikálni a változó világban élő fiatalokkal, miként lehet egyszerre jelen lenni, támogatni és megfelelő határokat is szabni egy időben. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk most az előadóval, dr. Hevesi Krisztinával. Üdvözöllek a Pannó Rádióban, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Természetes, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Pannó Rádió hallgatóit. Jól esik, hogy újra itt lehetek.
0: Az előadásod címe rögtön felkelti az ember figyelmét, amikor a testi mesék elévülnek. Mit jelent ez a kifejezés, és milyen üzenetet hordoz a szülők számára?
1: Hát először is szeretném elmondani, hogy ugye nekem ez egy hosszabb ilyen turnésorozatnak egy nagy örömömre vajdasági állomása, tehát itt tényleg nagyon sokszor találkoztam a szülőkkel helyenként különböző témákban, és ugye hát nagyon fontos szempont a pszichológiában, hogy a problémákat könnyebb megelőzni, mint aztán később orvosolni, tehát épp ezért itt nagyon jó, hogy a szülőkhöz tudunk szólni, egyrészt azért, hogy jobban tudják értelmezni a mai serdülőknek a viselkedését, mert ugye ilyenkor sokszor magunkból indulunk ki, vagy pedig már el is felejtjük, hogy mi is voltunk kamaszok, ugye, hogy mi is azért okoztunk fejfájást a szülőknek, és hogy igazából a mai fiatalok, én azt szoktam mondani, hogy egyáltalán nem rosszabbak, mint 10-20-200-2000 évvel ezelőtt, viszont sokkal rosszabb eszközöket kapnak. Tehát valami olyan mennyiségű kezelhetetlen információt itt az internet révén, amiben nem tudnak megfelelően eligazodni, iránytűt nem kapnak hozzá. És ezért nyilván, hogy még sokkal nehezebb itt a szülő-kamasz problémák illesztése, és hát ugye

0: tudjuk úgy empatikusan és megfelelő információkkal támogatni a fiatalt, hogy tényleg azzal segítsük a jövő boldogulását, mert ahogy mondtam, hogy a mai információ áradatban talán még sokkal nehezebb eligazodni, úgyhogy itt pedig kifejezetten ugye a testi mesék, tehát hogy a testiségről van szó, és hát itt erre akkor hadd mondjak egy példát, ugye a testi mesék, hogy még régebben léteztek ugye a mindenféle virág és a méhecske és egyéb hasonlatok, vagy a gólyamesék, na már most hát higgyük el, hogy azért a mai felgyorsult világunkban már egy igen-igen talpra esett 5-6 éves gyerkőc azért megkérdezi, hogy oké, de ki hozza ugye mondjuk a téli időszak babáit, amikor is ez a kedves madarunk az éppen mondjuk Afrikában nyaral. Tehát, hogy mi van a november, december, január, stb. Babák érkezésével. Tehát, hogy igen, itt ez igazából csak egy hasonlat volt, amivel azt szeretném kifejezni, hogy valahol a klasszikus ilyen felvilágosító panelek nem működnek. Ugye az iskola és a család között megy egyfajta pingpongozás, hogy ki világosítsa fel a fiatalt, ami persze szülőként borzasztóan nehéz, mert nem véletlen, hogy egy ilyen helyzetben a szülő is és a kamasz is izzad, ugye? Tehát, hogy nehéz ilyen értelemben. Úgyhogy én ebben szeretném egy kicsit támogatni, segíteni a szülőket. Általában ugye pedagógusok is jelen vannak nagy örömömre, akikkel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt tényleg úgymond összekapaszkodva az a közös cél, hogy minél inkább tudjuk támogatni a fiatalt azokban a dolgokban, amik a jelenkor kihívásának és a problémáinak a gyökerei. És azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye hát nekem erről könyvem is jelent meg, pontosan azért a fiatalokat célozva, de hát sajnos a fiatalok viszonylag keveset olvasnak, úgyhogy én nekem mind a rendelőben, mind így a fiatalokkal találkozva, akár őket felvilágosítva, stb., hogy azt gondolom, hogy nyilván így az átlagnál sokkal-sokkal több, és természetesen a magyar és nemzetközi szakirodalmakat és kutatásokat ismerve, kiemelve. Tehát én abban szeretnék itt a szülőkkel úgymond, hát mondanám azt, hogy együtt gondolkodni, de nyilván ez elsősorban előadás, de természetesen így az előadás végén mindig hagyunk időt a kérdéseknek is, hogy hogyan tudjuk így leginkább segíteni őket.
1: Említetted egy kicsit kitértél a felvilágosítás témára, egy nagyon rövid kis személyes sztorit engedj meg, ugye mondod azt, hogy a szülők időben kell beszélni a gyerekeikkel. Na most nekem 4 éves kisfiam van, és letisztáztuk, hogy akkor ugye milyen van egy kislánynak, milyen van egy kisfiúnak, és miért van, és én úgy gondoltam, hogy átadtam neki egy megfelelő információ áradatot és magyarázatot, és azt a választ kaptam rá, hogy anya, csak ennyit tudsz. Úgyhogy nagyon, és a 4 éves kisfiamtól kaptam ezt meg, mondom, jól van, akkor kezdjük újra a nulláról bővebben. Adja magát a kérdés, hogy mikor érdemes a szülőknek kezdeményezniük ebben a szerelemről, a szexualitás témában, korosztály szemszögéből, akkor konkrétan mikor? Vagy ezt így mindegyik szülő maga mérje fel, hogy mennyire érett a saját gyerekem?
0: No, itt pontosan már magamban azon koncogtam, egyébként köszönöm, ez egy gyönyörű példa, hogy ilyenkor kell visszakérdezni, hogy tényleg? Na mesélj, te miket tudsz? Tehát, hogy elfelejtünk, annyira lesokkolódunk, és ez általános, hogy elfelejtünk visszakérdezni. Tehát ma már sajnos gyakori, hogy akár például óviból úgy jönnek haza a gyerekek, hogy mindenféle számukra meglepő, vagy akár ismeretlen újdonságokat mondanak, és hát bizony azokon ők gyakori panasza, hogy például az ovisok az bent felnőtt filmeset játszanak. Tehát amit ott láttak a filmekben, mert ugye a széles sávú internetnek és egyebeknek, vagy akár egy nagyobb testvérnek köszönhetően, már iszonyúan korán, már tulajdonképpen 2005-2006-ban már az átlag életkor 11 év volt, amikor találkoztak az első ilyen felnőtt filmes tartalmakkal, és akkor még ilyen 8 éves kor volt, ahol a fiatalok legkorábban. Hát sajnos ez még, ugye hát akkor még egy számítógép volt a családban nagyjából. Most, hogy már mindenkinek van mobiltelefonja, és rajta az internettel, hordozható internettel, így bizony még inkább. És én általában azt szoktam mondani, van egy ilyen univerzális kérdés, hogy bármit mond a fiatal visszakérdezni, hogy na, te mit hallottál erről? Mert akkor tudjuk, egyrészt akkor tudjuk

0: korrigálni az adott tudását, úgymond. Másrészt azt, abból is mi kapunk információt, hogy ő milyen mélységig tud az adott dologról. Tehát, hogy ne az legyen az első kérdésünk, mint ami szülőként reflexzerűen, hogy úristen, hol hallottad, hanem az, hogy mit tudsz erről. Mert attól kapunk mi tényleg fontos információt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen fontos trükköket szeretnék én majd itt megosztani, úgymond a szülőkkel. Igyekszem nem csak a kamaszokra, hanem ugye itt, mert sokszor azért vannak is nagyobb testvérek is, tehát így különböző életkori korosztályoknál, illetve hát egyfajta ilyen vonulatot, hogy hogyan érnek, és hogy valahol egy kicsit sokszor utólag is megértve, hogy azok a reakciók az miért voltak. Tehát, hogy ez lesz itt elsősorban, tehát két fő, sőt három fő vonulata van az előadásnak. Egyrészt, hogy itt velem haladva végig kísérhessük a gyerekeknek tényleg szinte már az anyaméhben induló szexuális fejlődését, bármennyire furcsán is hangzik most ez a mondat, mert bizony már az anyaméhben 10. hetes korában már az embriónak már érzékeny a nemi szerve. Tehát már ebben születünk, úgyhogy ezért vannak aztán helyenként, főleg óviskorban a óvónőket, szülőket meglepő testi reakciók, illetve hát aztán a későbbi folytán, hogy mik azok a segítségek, vagy mik azok a hibák, amiket mi a legnagyobb jó szándékkal el tudunk követni, tehát itt vonatkozik a tanácsokra, és hát azért egy kicsit, hogy szeretnék itt a szülőkhöz is szólni, mert nagy igazság, hogy azért tényleg egy boldog apa, anya tud boldog gyereket nevelni, tehát egy kicsit valahol saját magunk számára is jobban megértetni a jelenkornak. Hát az igen-igen viharosra sikerült információ dömpingjét, illetve ahogy megváltoztatta az internet a kapcsolatokat, a kommunikációt, az érzéseket, érintéseket.
1: Engedj meg nekem még egy kérdést, ugye említetted, hogy boldog anya, boldog apa. Mitől lesz boldog egy kamasz? Tudom, hogy ez így nem lehet feketén-fehéren megválaszolni, de melyek azok a tényezők, amelyek mai világban különösen fontosak a lelki jólétük szempontjából szerinted?
0: Igen, erre még Pogtár Péternek volt egy zseniális mondata, hogy ugye a serdülőnek, hogy milyenféle érzelmi mélypontok gyötrik, úgymond a testképével kapcsolatosan mindig valamit vagy túl kicsinek, vagy túl nagy. Talál. Tehát a serdülőkor azért is annyira egy ilyen érzelmileg hullámzó időszak, mert hogy millió kérdés gyötri, elsősorban itt az önértékelés. Önértékelés, önbizalom, és ezek azok a kis szánypróbálgatások, amiben a tulajdonképpen önmagát teszteli és próbálja ki, ő mint önálló egyén, hogy hogy áll helyt, hol helyezkedik el például így a kortárs úgymond csípés hierarchiában. Tehát igazából itt az egyik legfontosabb, vagy a három legfontosabb dolgot említeni, azt, hogy meglegyen a megfelelő önbizalma, önértékelése, a másik nyilván a megfelelő hangulata, ami pedig szintén azért valahol pszichológiailag viszonylag tanulható, most itt nem egy major depresszióra gondolok, de olyan szempontból, hogy hogyan tudjuk átkalibrálni akár a napi hangulatunkat, hogyan tudjuk kirántani magunkat a mélypontokból, a gödrökből, illetve hát a harmadik, hogy hogyan segítsük elkerülni a függőségeket, mert sajnos az is a kamaszkornak a kiemelt időszaka. Most legyen szó a függőség terén, akár ugye itt a felnőtt filmekkel, akár hát ilyen szempontból sajnos a szerekkel kapcsolatos függőségeket is.
1: Dr. Hevesi Krisztinának köszönöm szépen ezeket a fontos, mély gondolatokat. Üzenem a hallgatóknak, hogy az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig június 9-e 17 óráig lehet. Részletek az MCC Vajdaság Facebook oldalán. Köszönöm szépen még egyszer, Krisztina.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Hanno Rádió.
4: A te hangod.
2: A te hangod. A te hangod.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
7: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
7: A Trven a Jabuka együttes.
6: A Frénia.
7: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
6: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
7: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
6: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
7: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Programajánló.
11: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hoztam nektek egy programötletet az ínyenceknek, mert hogy most hétvégén tartják az Art Picnic Gastrofestet Óbecsén. Ez a fesztivál június 5-e és 7-e között várja a látogatókat Óbecsén, ahol a művészet, a zene, a film, a gasztronómia, illetve a közösségi élmények találkoznak egy sokszínű fesztivál keretében. Vannak itt finom falatok, zene, van itt minden. Részletes infót a Facebookon találtok. Írjátok be a keresőbe, hogy Gastrofest.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Panorádió lifestyle magazinja. Panorpresso.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba. Remélem kellemes napotok van. Az időjósok azt mondják, hogy az elkövetkező napokban, legalábbis holnap után nem lesz eső, viszont hát elég csúnya felhős lesz az ég. De úgy tűnik, hogy az esernyőkre nem lesz szükség, de nehogy szavamon fogjatok. Melegebb lesz holnap a mai naphoz képest, a csúcsértékek ugyanis a 27 fokot érhetik el, ezzel szemben ma csak maximum 22 fok lesz. Megköszönöm a figyelmeteket, maradjatok továbbra is a 91.5-ön, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Alekszandr Vučić szerb államfő közölte, hogy kiváló és tartalmas megbeszélést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével Szerbia és az Európai Unió kapcsolatainak jövőjéről. A találkozón szó esett az európai integrációs folyamatról, a reformokról, valamint a térség stabilitásáról. A megbeszélésre azt megelőzően került sor, hogy a nyugat-balkáni országok vezetői és az Európai Unió tisztségviselői Tivadban találkoznak az EU-Nyugat-Balkán csúcson. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtti Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján, az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria, a népművészetmestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van, a délután folytatásában is változékony időjárásra számíthatunk. Holnap túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
6: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világmagyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. A Magyarországgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Nem drágul a száva kenyér. A kormány a csütörtöki ülésen elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyér ára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet. Átadták Hajdújáráson a tájházat, amely a Palicsludas közvállalat tulajdonában lévő egykori csőzházból alakult át kulturális szintérré. A létesítményt a Rózsa Sándor civil szervezet kapta meg használatra. A településen tartják a hétvégén kezdődő Gyöngyösbokrétai és Durindó fesztivált, amelyre több ezer résztvevőt várnak. A tervek szerint a tájházba is szerveznek kísérő programokat. A fenntartók hosszú távú célja egy állandó működési és nyitvatartási rend kialakítása.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, a délután folytatásában is változékony időjárásra van. Kitekintés, változékony időjárás várható, holnap túlnyomóan száraz idő lesz, több napsütéssel már, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Nóta! No,

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Dúdolj velünk dalok, melyeket mindenki ismer. Magyar kedvencek megszakítás nélkül most a Pannon Rádióban.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: hogy az idővel fújnattól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Egyelőre nem biztosítottak a szükséges feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához, jelenti a Prosperitati Alapítvány. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről tárgyaltak ma Szabadkán. Átadták a felújított hajdújárási tájházat. Következnek a részletek. 2010-ben a Magyarországgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, hogy emlékeztessen bennünket arra, a határok ellenére a magyar nemzet összetartozik. Ennek jegyében a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján vajdaság szerte is tartanak megemlékezéseket. A központi vajdasági ünnepségnek királyhalom ad otthont, ahol szentmisével, ünnepi beszédekkel és közös megemlékezéssel tisztelegnek a nemzeti összetartozás eszméje előtt. Az esemény most 16 órakor kezdődött. Felvonták a nemzeti lobogót a parlament előtt a Kossuth téren Budapesten a Nemzeti Összetartozás napján, beszédet mondott Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. Dóró Allen a mikrofonnál.
7: Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Nemzeti Összetartozás napjának központi állami megemlékezése a budapesti Kossuth Lajos téren. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes házelnök, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a nemrég kinevezett vezérkari főnök Sándor Zsolt is részt vett. Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta Magyar Péter. Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont, emelte ki a magyar kormányfő. Kitért arra is, hogy szerdán óriási eredményt ért el Magyarország, hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek.
8: Minden magyarnak meg kell adni a jogot ahhoz, hogy büszke legyen a magyarságára, használhassa a gyönyörű nyelvünket. A tegnapi napon óriási eredményt ért el Magyarország. Hosszú idő után végre
0: a kárpátaljai magyar kisebbség, a honfitársaink is megkapják azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek. Megőrizhetik és fejleszthetik nyelvi, vallási önazonosságukat, hagyományaikat és szokásaikat, gyarapíthatják és méltón őrizhetik gazdag kulturális örökségüket.
7: A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, tette hozzá a magyar kormányfő.
0: Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben. Tisztelt honfitársaim, magyarok, köszönöm, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy együtt maradtunk, és köszönöm, hogy együtt is maradunk. Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart szerte a nagyvilágban.
7: A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon.
6: A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytattak ma tárgyalásokat a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Pucsevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben is, olvasható Góli bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. A 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó vendégeit idén egy felújított hajdújárási tájház is fogadja, amely a Szabadkai Önkormányzat hozzájárulásával újult meg. Ez lesz a rendezvény egyik központi helyszíne. Halász Zoltán riportja.
3: Az egykori csőzház átalakítása két hétig tartott a tervezéstől a megvalósításig. Sebők Valéria ötlete nyomán a tájházat olyan különleges háztartási eszközökkel szerelték fel, amelyek egyedi és autentikus módon adják vissza a 19. és 20. század hangulatát.
5: Az egyik helyiségben van a tiszta szoba, a parád is vetett tárgya, az újszülött a háznál, annak a kellékei, régi bútorokkal, a másik helyiségben pedig van a ruhák karbantartásának az eszközei, a régi mángorlók, meg kézimángorló, parazsas vasalló, és a régi háztartási eszközök.
3: A tájház jelképes helyszíne lesz a hétvégi Gyöngyös Bokrétának és Durindónak. Az érdeklődők szombaton akár lovaskocsirőlve is eljöhetnek ide. Sövény Rudolf, a Szabadkai Városi Képviselőtestület hajdújárási képviselője elmondta, a jövőben is terveznek rendszeres programokat a tájház köré. A
9: távolabbi terveink pedig mindenképpen az, hogy minél több emberre megismertetni ezt a házat, és nem csak a házat, és nem csak a benne lévő tárgyakat, hanem az egész környezetet, ezt az egész részt, ahol most vagyunk, mert én azt látom, hogy ide már így is, hogy nem igazán került eddig a középpontba, nagyon sokan jönnek ki, rekreációs célból sétálnak, és valóban tudom azt ajánlani mindenki másnak is. Mi falubeliek is ritkán adód arra lehetőség, hogy eljöjjünk ide, és itt a Ludasi tó partján egy gyönyörűséges, szép környezetben sétáljunk.
3: Góli Csilla szerint a tájház olyan autentikus élményt kínál, ahol a látogatók nem csak a régi tárgyakat ismerhetik meg, hanem azokat az érzéseket is, amelyeket a családi erekjék hordoznak. Szabadka alpolgármestere kiemelte, az önkormányzat számára öröm, hogy a projekt az ígéreteknek megfelelően megvalósult.
10: 3,5 millió dinár értékben a hajdújárási helyi közösség épületének a felújítására tudtunk pénzeszközöket biztosítani, és ezek a munkálatok be is fejeződtek, illetve a szervező Livka Sándor Művelődési Egyesület a kulturális pályázatunkon sikeresen szerepelt, és 2,4 millió dinár értékben támogatja Szabadka város önkormányzata a Gyöngyös-Bokri és Durindó hétvégi rendezvényt.
3: Az alpolgármester szerint céljuk, hogy a hétvégi rendezvény továbbra is az eddigiekhez méltó színvonalat képviseljen, erősítve annak hírnevét.
6: A pontos idő 4 óra 9 perc.
11: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fokot mérhetünk, holnap már sok napsütés, csapadékmentes idő várható változó felhőzet mellett. Na csúcsértékek pénteken 26-27 fok körül alakulnak.
13: Hallgass napjaink slágereit!
14: És légy tájékozott!
13: Ez a Pannorádió!
15: Reklám.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

time. Ray Dalton és a Do It Again. Ezzel a dallal indult a mai csillaghullás a nemzeti összetartozás ünnepén. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban, egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjétek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok, ezt 19 óráig teltitek meg, ez számos kérés kívánságdal teljesül majd. Mindemellett a harmadik órában itt lesz a Retro Chart, vagyis olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon bizonyos években a múltban uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot, illetve majd a második órában foglalkozunk egy kicsit a nemzeti összetartozás napjával is. Erről pedig az ismerős arcok frontembere, illetve Varga Miklós is mesél nekünk ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ez majd a következő órában. Most viszont jön Damiano David és a Next Summer, utána pedig Calvin Harris és legújabb dala a Satisfy, így kezdésnek, aztán pedig már a ti kedvenceitek, az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Úgyhogy kívánok kellemes időtöltést, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. Az elérhetőségek, tudjátok, 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Vegyétek igénybe, amennyiben zenei kérésetek lenne. A mikrofon előtt pedig a műsor házigazdája, na továbbiakban a keverő és a mikrofon előtt Boros Alent halljátok.

0: Calvin Harris és Jazzy Enz volt a Satisfy itt a mai csillagkullás kezdetén, a folytatásban pedig már az első mai kérések, kívánság, dalok és a hozzájuk kapcsolódó üzenetek jönnek. Hello Kelly Clarkson, Because of You című dalát szeretném. Köszönöm, Anna. Csodaszép korábbi felvétel. Jön mindjárt majd Kelly Clarkson, aki egyébként showman hölgyként is ismeretes nagy Egyesült Államokban. Szia, Len, Gigi D'Agostino Hollywood zenéjét kérném. Ezt már Berci kérte. LA Vision Gigi D'Agostinoval, itt lesz tehát a Hollywood. Üdv, szólhatna munka mellé a Forever Young David Guettától. Kösz előre, Szebi voltam. Szebi, jó munkát kívánok, szólhat bizony az Alphaville klasszikusa David Guetta, illetve Ava Max-től, és benne van az Alphaville frontembere Marianne Gold is. Na, mindörökké fiatal című dalban, legalábbis ugye ebben a feldolgozásban is, jön majd a blokk végén. Szép napot minden hallgatónak, az Élnünk kellett volna halott pénzdalt szeretném. Köszi, Anikó, ezt is hallgatjuk. Valamint még egy üzenet, szia Emiliának szeretném, hogy szóljon a Csini Baba Kis Kevintől. Ezt már Peti kérte és küldte. Úgyhogy jön Kis Kevin, utána David Guetta az Alphaville-lel, illetve Ava Max-el, előtte Gigi D'Agostino LA Vision-nel, itt lesz a halott pénz, kezdésnek pedig Kelly Clarkson.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Ritmo, ritmo, ritmo. Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a Pannon Rádiót.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
4: A folytatásban Ákost hallhatjuk, a sikere útjáról mesélve.
5: Az én utamon több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdődött, édestól 35 esztendeje, amikor játszhattam először a Budapest Sportcsarnokban, ami a mai Papp László arénának az elődje volt. Ugye előttünk magyar előadóként csak Demjén Ferenc játszott ott náló koncerten. A színpad mindig vonzott, azt tudom kölyökként is. Gyerekkori álmom valami olyasmi volt, hogy állok egy színpadon, valami olyasmi dologról beszélek, ami nekem fontos, és figyelnek rám, és szeretetet kapok érte. Ilyen naív képzetek élnek egy gyerek fejébe. Ugye az álmokért talán nem felelős az ember, csak azokért, amelyeket nappal tovább álmodik. De én ebben élek azóta is. És az ember nem akar belőle felébredni. Talán az 1995-ös Indián tánc koncert a BS-ben egy sarokpont, vagy az azt megelőző évben, 94-ben április 30-án a Testnek a lemezbemutató koncertje, de ekkor még az anyazenekarom, a Bonhoza Banzai létezett, és 95-ben derült ki, hogy engem a közönség a zenekari hátország nélkül is elfogad szólistaként. A 95-ben már nem volt az anyazenekarom, már addigra feloszlottunk. És az Indián tánc lemez és annak a bemutatója döntötte el, hogy én szólistaként is tudok önálló sportcsarnokos koncertet adni. Ezzel a lemezzel, ezzel a koncerttel a közönség döntötte el, hogy engem elfogad szólistaként. Ez a kettő biztos, hogy fontos volt. Egyszer valamilyen tévedés folytán engem is fölengedtek a Sziget színpadára, és mindjárt vagy 45 ezer embernek játszottunk aznap este. Na hát azóta se hívtak. Az is egy meghatározó élmény volt. Őszintén mondom, hogy volna titok elmondanám. A szólópálya sikerei talán még megmagyarázhatatlanabbak, mert akkor fiatalok voltunk, relatíve jóképűek voltunk, hangsúlya relatíve. Szóval valami olyan hangot hoztunk be a magyar könnyűzenébe, amit korábban vagy nem gyakran hallhattak. Kevesek egyike voltunk azoknak, akik elektronikus zenét játszottak Magyarországon, ráadásul egy népszerű formában. Biztos, hogy a fiatalságnak, a frissességnek, annak, hogy ez valamilyen szinten forradalmi dolognak számított, nincsen gitárok, meg dobszerkó a színpadon. Biztos, hogy a külföldi előképek sikere is segítette, de egy szimpla epigon nem működhet ennyi évtizedig utána. Akik ezzel próbálják magyarázni a mi sikerünket, azok szerintem tévednek.
3: Csillaghullás!
6: Kedves hallgatók, Ákos vagyok, ez pedig a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Micsoda?
1: Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória.
2: Fellép
7: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon. Mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
9: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
10: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
9: 21 órától.
11: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
9: 22 órától.
12: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
9: So, hello everyone.
13: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
14: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
15: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
9: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
12: Hi, this is Burak Yeter, and you are listening to

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
0: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Sziasztok, Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával, a Méreg, itt a Pannon Rádióban.
5: Hiába

0: Teddy Swims és a Mr. Minden Tudó Mr. Navid alász volt itt a csillagkullás második órájában. A folytatáson újabb kívánság dolog teljesülnek, 19 óráig pedig érkezhetnek. Még az újabbak is 063-621-605, illetve a Facebookon Csillagkullás Pannon Rádió. Szia, Follow the Flow, a régi mese című dalát szeretném. Köszi Ivet János Halmáról. Meghallgatjuk mindjárt a srácoktól ezt a jó kis dalt. Hello mindenkinek, Right Said Fred, I'm Too Sexy zeneszámot szeretném. Köszi Gyuri, egy klasszikus jön majd. Kedves csillagkulás, Dr. Béres Delhusza feldolgozását szeretné meghallgatni a műsorban. Köszönöm, ha teljesíthető. Ági üzenete volt ez, teljesíthető bizony. Ugye Nikasze Perryman újra gondolva Dr. Béres és Felép Tamás által hozzám tartozó címmel. Ez jön majd ugyancsak ebben a most következő blogban. Szép napot a Dancing in the Moonlight számot kérném. Üdvözlet, Karolina. Na, Top Loader egyébként az előadó, és a Dancing in the Moonlight egy tánc, ugye az égből, vagy legalábbis a holdfényben egész pontosan, ez jön mindjárt elsőként. És még egy üzenet, szia, Len, nagyon jó a műsor, kérnék is, mégpedig Louis Capaldi Someone You Loved című dalát. Köszi szépen, Enikő. Köszönöm szépen, Enikő, örülök, hogy tetszik a műsor. Jön a brit fiatalember, Louis Capaldi és a Someone You Loved, előtte Dr. Béres Verép Tamással, itt lesz a Right Said Fred formáció, jön a Follow the Flow dala, kezdésnek pedig Top Loader és a Dancing in the Moonlight.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: editor's choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Csillaghullás, a könnyű zene egér.
7: Sziasztok, én Keresztes Ildikó vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót. A kenyér.

0: Kedves Ildikó énekelt, ma van tehát a Nemzeti Összetartozás napja, és a folytatásban Nyerges Attilát, az Ismerős Arcok frontemberét, valamint Varga Miklóst, legendás magyar énekest hallhatjuk a témával kapcsolatosan.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A Csillaghullás folytatásában egy olyan előadót köszönhetek, kinek legismertebb dalát valóban a Nemzeti Összetartozás mondhatni örökös himnuszának is tekinthetjük. A dal a Nélküled, a vonal túlsó végén pedig az Ismerős Arcok zenekar frontembere, Nyerges Attila. Örömmel köszöntelek a Panna Rádió hullámhosszán.
3: Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek kicsit.
2: Egy igazán jellegzetes dátum a mai. Milyen gondolatok, érzések vannak benned a mai napon ezzel kapcsolatosan a nemzeti összetartás fontosságát illetően?
3: Hát furcsa kettősség van bennem, mert hogy egyrészt nagyon örülök, hogy egy ilyen nap végre van. Van egy ilyen alkalom, amikor a mindenkori hatalom is észrevette azt, hogy szükség van valami fajta hivatalos intézkedésnek is most már rendszerváltás után 30 évvel. Ugyanakkor pedig furcsálom is a dolgot, mert hogy nekem tulajdonképpen az elmúlt 20 évem folyamatosan erről szólt, nekem is a zenekaromnak. Mi ezzel keltünk és ezzel feküdtünk annak idején, mikor az Ismerős Arcok zenekar elkezdett játszani és ezekkel a gondolatokkal foglalkozni, akkor célul tűzte ki azt, hogy azok a különbségek, amelyek az anyaországi és a határon túli magyarok között fennállnak, legalábbis a fejekben, azokat itt az anyaországban tudjuk eltüntetni. És hát azt kell, hogy lássam ezzel az ünnepség sorozattal is, ami éppen zajlik, hogy nem volt hiába való az, amit mi kitaláltunk, illetve amit mi szerettünk volna elérni. Nagyon-nagyon jó irányba mennek a dolgok, és nagyon szeretném azt hinni, hogy egy picikét talán a zenekarnak is volt ebben valami része.
2: Mi az, ami véleményed szerint a legfontosabb, hogyha a pozitív jövőképet szeretnénk?
3: Hát, ami azt hiszem, hogy minden anyaországének a kötelessége az az, hogy amiben csak lehet, támogassuk a határon túlélő testvéreinket. Legyen ez bármi tulajdonképpen, amire nekik szükségük van. Úgy a mindenkori hatalomnak, mint az átlag civilembernek így kell, hogy gondolkodjon. Az, hogy mi az anyaországban élhetünk, ezt nem valami privilégiumként kell megélni, hiszen nem kiérdemeltük mi ezt a lehetőséget, hanem egyszerűen szerencsénk volt, hogy azokat a határokat ott húzták, ahol húzták. És az a minimum, hogy minden segítséget megadjunk azoknak, akik nem voltak ilyen szerencsések.
2: A Nélküled című dal örökérvényűen beírta magát a zenetörténelembe. Nemzeti összetartó erőt hordoz magában, minden magyar lakta területen teli torokból éneklik. Mondd el nekünk kérlek, hogyan született egyébként a dal, illetve annak idején gondoltátok volna bármikor is, hogy ilyen monumentális mű válik belőle?
3: Én nem hiszem, hogy bárki is úgy írna ilyen erejű nótát, hogy azt előre eltervezi. Mi legalábbis nem így tettük. 10 évvel ezelőtt, amikor a zenekar 10 éves volt, azt gondoltuk, hogy miután nekünk média támogatásban nem igen volt akkoriban részünk, vagy egészen addig nem volt igazán részünk, ezért az egyetlen lehetőségünk az volt, hogy koncertezünk minél többet, és így próbálunk valamifajta közönségbázist építeni. És ez nagyon szépen sikerült, és mikor 10 éves lett a zenekar, hogy valamiféle köszönetet kéne mondani ennek a rengeteg embernek, és tulajdonképpen ezért született ez a dal. Sikerült egy olyan dalt írni, ami talán minden zenész álma, hogy legyen egy olyan kihagyhatatlan része a műsorának, amit minden alkalommal el kell játszani, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogyha sikerül egy ilyen dalt írni, és mi tulajdonképpen a pályafutásunk alatt egyszer próbáltuk kihagyni a műsorból a Nélküledet, és nagyon komoly földindulás lett belőle. Úgyhogy onnantól kezdve ez a dal elkezdte élni a maga életét, és hát lám 10 év kellett ahhoz, hogy ilyen karriert, ha szabad ezt a furcsa szót mondanom emellett a dal mellett, hogy ilyen karriert fusson be.
2: Végezetül pedig mit üzennél a Pannon Rádió hallgatóinak ide a Délvidékre, a Vajdaságba?
3: Azt üzenem, hogy nincsenek egyedül, és tudják azt, legyenek abba biztosak, hogy nagyon sokan gondolunk rájuk, és egyek vagyunk.
2: Nyerges Attilának, az Ismerős Arcok frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: csillaghullás folytatásában egy igazi magyar rockzenei legendát köszönhetek. Varga Miklós, üdvözöllek a Panna Rádió hullámhosszán.
1: Szép jó napot mindenkinek!
0: Személyesen is volt alkalmunk beszélgetni, és feltűnt személyes tárgyat is hordasz trianoni témakörben. Emellett a kevesek közé tartozol, aki a világ magyarságáért díjjal is büszkélkedhet. Nos, a mai napon, a Nemzeti Összetartozás napján milyen gondolatok, érzések kavarognak benned? Továbbá mi az, ami véleményed szerint fontos lehet, hogy megőrizzük pozitív jövőképünket?
1: Hát az elmúlt 100 esztendőben ez a nemzet bebizonyította, hogy nem csak hogy életképes, hanem itt Kelet-Közép-Európában még mindig hát egyfajta vezető a népek tengerében. Tehát fel tudtunk újra és újra állni, a semmiből újraépítettük ezt a nemzetet, a semmiből újraépítettük azt az országot, amit ugye megcsonkítottak. Azok, akik a halálunkat kívánták, azok 100 esztendeje nézhetik tétlenül, hogy ez a nemzet újra és újra feláll, újra és újra bebizonyítja azt, hogy életképes. Ez van most. A magyarságot az elmúlt 10 esztendő alatt határoktól függetlenül én azt hiszem, hogy sikerült újra egyesíteni.
0: Ami a Nemzeti Összetartozás napját illeti, mi az, amit fontosnak tartasz?
1: Hát pontosan erről van szó, hogy ugye 10 esztendővel ezelőtt azzal, hogy a magyar állampolgárságot a határon túl ereket magyarokra is ki lehetett terjeszteni. Ezáltal egyfajta nemzetegyesítés jött létre, és nem véletlenül kötődik ugye ehhez a tragikus naphoz, ami Trianonhoz kötődik, a Nemzeti Összefogás napja is, illetve a Nemzeti Együtté Tartozás. Tehát ez a nap kifejezi azt, hogy Trianonnal megpróbáltak bennünket, mondom, végképp megszüntetni, és mi bebizonyítottuk azt, és nem véletlenül június 4-e lett a Nemzeti Együtté Tartozás napja is, hogy ezt a nemzetet nem lehet szétszedni, nem lehet eltüntetni, és függetlenül attól, hogy határon innen vagy határon túl van, mi összekapaszkodunk. Én mindig is azt mondtam, hogy 15 millió a magyar, az pontosan 5 millióval több, és 5 millióval erősebb, mint 10 millió. Tehát nekünk szükségünk van egymásra, és ezt hála Istennek felmerték a határon túl is, a határon innen is, bár a határon innen nem mindenki, de ez bennünket nem érdekel, mert a magyarság nagy része az érzi, tudja, hogy szükségünk van egymásra, és egymásba kell kapaszkodnunk.
0: Végül pedig mit üzennél a Panna Rádió hallgatóinak ide a Délvidékre, a Vajdaságba?
1: Nos, hogyha figyelünk egymásra, összekapaszkodunk, és komolyan veszük azt, hogy a magyarságnak itt a Kárpát-medencében küldetése van, akkor előttünk van egy újabb olyan 100 esztendő, amire büszkék lehetünk.
0: Varga Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Loki Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Dubs és Nelly Furtado újdonsága, ez volt a Torture of the Heart, mint a csillagulás harmadik órájában. Ebben az órában még jöhetnek újabb kívánságdalok, amelyek pedig már beérkeztek, ezek közül néhány most teljesül is. Szia Daft Punk, One More Time, bele tudna férni? Köszi, ha mehet, Szilárd. Mehet bizony, egy klasszikus Daft Punk jön rövidesen. Szép napot, szeretném meghallgatni az Álmodtam egy világot című dalt, és köszönöm előre, Ildikó. Egy Edda klasszikusról van szó, Lotfi Begi Pataki Attilával feldolgozta, legalábbis kicsit pörgősebbé tette, így jön majd az Álmodtam egy világot ebben a változatban. Kedves csillagulás, a Balatoni nyár című dalt szeretném kérni a Well Hello-tól. Marianna kérésére jön majd a Well Hello Stereo Pálmával, illetve Pixával. Klasszikus magyar dal átirata, itt lesz tehát a Balatoni nyár. Ciao Avicii Levels számot pörges le a len, nekem is mindenkinek, aki szereti. Kösz, kicsi maketesről. Jön tehát egy legendás Avicii dal is, itt lesz tehát a Levels a csillagulás folytatásában, illetve Hello Abigail-től a Sugar Daddy dalát szeretném. Köszi, Niki! Ez pedig egy jó kis mai kedvenc. Tóth Abigail és Accent, ők jönnek elsőként, a Sugar Daddy remixe, aztán pedig Lotfi Begi Pataki Attilával, majd Avicii, itt lesz a Well Hello Stereo Pálmával és Pixával, a blokk végén pedig egy legendás Daft Punk dal.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
5: Hi, this is Sabrina Carpenter.
6: This is Benson Boone.
7: This is Billie Eilish.
8: It's The Weeknd.
9: Turn the rhythm up, stay on the
10: beat. Csillagullás a

érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire. És számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
7: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
8: Itt a csillagulás folytatásában pedig jön a Retro Chat heti kiadás. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek június 4-én odaadták a hivatalos angol toplistát, például 1993-ban, 2002-ben, 2011-ben, 2015-ben, vagy például 2018-ban.
9: Chillax, Chillax, Chillax,
7: Chillax,
9: a
7: Chillax,
9: The Retro
7: Chart. Your number one. Chillax, Chillax, Chillax, Chillax, Chillax, Chillax, Chillax,
10: Gabrielle, Dreams.

2002. Elvis vs. Junkie XL, a little less conversation.

0: Csillagollás a Pannon Rádióban.
1: 2011. Jason Derulo. Don't wanna go home.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Camel Fett és legújabb dal a Szógólét a csillakulás utolsó órájában, ahol is még kettő kívánságdal teljesül. Szia, Kitti vagyok, a Jól leszek újra című dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszi szépen! Nincs mit, mai magyar kedvenc jön Nagy Bogi Dessel, illetve Hali Pörögön a társaságnak, meg nekem is a Talk to You. Ezt pedig Alex örömére, kérésére játszom. Ez is egy jó kis mai kedvenc, Another és 54 Ultra Talk to You. Ezt hallgatjuk, aztán pedig a Jól leszek újra érkezik, itt a csillagulásban.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
9: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Robin Schulz és James Blunt-tal ez volt az OK. Robin Schulz a világsztárok estéjének állandó szereplő minden szombat este a 4. órában, vagyis 23 órától hallgatható a rádió műsora 60 percen át heti szinten. Exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán, ahol is most a folytatásban jön a Csillagkullás Mix, azon belül is a 90-es évek nagy részben, kicsit pop, hip-hop, R&B, ezzel indulunk, aztán pedig Eurodance-be csapunk át, és mindez egyveleg formájában egészen 20 óráig, aztán pedig 20 és 22 óra között jön a Non-Stop Hip-Hop Lackó Árpival, ez várjátok itt a folytatásban, illetve Csillagkullás holnap is. Hétvége köszöntő hangulatban számítok majd a figyelmetekre a szokott időben a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékezik. A Magyar Országgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének 2/3-át, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. A vajdasági központi ünnepséget hagyományosan Királyhalmon tartották. Felvonták a nemzeti lobogót a parlament előtt a Kossuth téren Budapesten, a Nemzeti Összetartozás napján. Beszédet mondott Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör 2 kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek, írják. Nem drágul a száva kenyér. A kormány a csütörtöki ülésén elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyér ára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet.
0: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

jazz rap, G-funk, boom bap, old school követi a trap, ami nyúle. Új like, új hullám, 91.5 nullán. I wanna see you move your body like a snake.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA, dug.